0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: FM-ből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best

0: Emlékszel? A mikorunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Hősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Görög Dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. Kettő siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görög dinnye, országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görög dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. Két elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az Évoktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte. Tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyiregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár Berek sakkéletét. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Élvezd FM. Élvezd minden percét.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: nem.
1: Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Amikor megláttam a mai témát, akkor szinte tapsoltam örömömben, amiatt is, mert hogy egy picit úgy benne érzem magam ebbe az egészbe. Akár én is írhattam volna azt a levelet, amit küldött egy hallgató, de hát ennek részletei kiderülnek a folytatásban. A Csak 10 perc rovatot hallgatják, én Szakács Tibor vagyok, és ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Csodaszép napot kívánok neked, Józsi, köszöntelek, szia!
3: Itt vagyok, örülök, hogy beszélhetünk újra, szia Tibor!
2: Egy fiatalembertől kaptunk egy levelet, nemrég végezte el az egyetemet, kis küzdelem árán el tudott helyezkedni, van állása. Elindult a munkahelyére, és egy bizonyos idő eltelte után úgy érzi, hogy mintha ott egy pici ilyen hovatartozási problémája lenne, ez abból fakad, hogy nem érzi jól magát a bőrébe. Ő azt mondja, hogy az öltözködése nem megfelelő, úgy ítéli meg, így éppen ezért arra lenne kíváncsi, mit javaslunk neki ebbe a tekintetben. Most átmegyünk ilyen divat tanácsadóba egy picit, de hát természetesen a mi nyelvünkön fogalmazva, hogy mit akar a férfi öltözködési etikett. És egyáltalán beszéljünk már arról, hogy ami az ő érzése, én ezt úgy mondom, nem biztos, hogy szakmabeliként tudok így gondolkodni, de úgy érzem, hogy ő alulöltözöttnek érzi magát, és éppen ezért kell segíteni neki, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni.
3: Nyilván az öltözködésünkkel is a személyiségünket tükrözzük. Ez innentől kezdődően azt is jelent, hogyha én megfelelő módon öltözök fel, akkor én azzal egyfelől az egyéniségemet mutatom meg, másfelől, hogyha egy cégnél, üzleti vállalkozásnál, banknál dolgozik, akkor onnantól kezdődően az az öltözet, amit mondjuk ő férfiként visel, akkor ezzel ő tulajdonképpen magát a cégét is képviseli, tehát ő lesz ugye a cégére, a saját cégének, és innentől kezdődően, ugye régen azt mondták, hogy teljesen mindegy, hogy hogy nézek ki, az számít, hogy mi van a fejemben, mi van a gondolataim között, mennyi hasznot tudok hajtani a cégemnek és az öltözködésem
2: magán. Hát az elittéri tarka lenne egy hivatalba.
3: Pontosan, ezért mondjuk azt, hogy egyáltalán nem magánügy az, hogy akkor maradjunk ennél a felvetésnél, hogy egy férfi hogyan néz ki, illetve, hogy mi az, amit ő az egyéniségéből sugallni tud. Még mindig helytálló, amikor azt mondjuk, hogy öltöny, vagy nadrág, zakó összeállítás, ingel nyakkendővel, ez a mi alap öltözetünk egy ilyen helyen. Ekkor ugye a cipőszínét ugye megfelelő módon választjuk ki, barnára vagy feketére gondolunk, ami ugye a ruhánknak a színéhez illeszkedik. És azt gondolom, hogy egy férfinek a ruhatárában kétfajta zakónak ott kell lenni, az alaptípusa, vagy a legegyszerűbb típusa ennek, ugye ez a háromgombos egysoros zakó, illetve ezek a két soros gombolású zakók, amiket illik ugye begombolva hordani mindig, ha csak nem ül le az ember. Hát ezzel mutatunk valamit magunkból, és valamilyen szinten egyfajta komolyságot, vagy egyfajta magabiztosságot, de mindenképpen egyfajta hozzáértést mutatunk a külvilág felé.
2: Lehet azt mondani, hogy most már kezd higulni ez a féle etikett abba az értelemben, hogy bemész egy hivatalba, és akkor ott teljesen hétköznapi öltözetben látsz embereket, tehát tulajdonképpen nem nagyon tartják ezeket az elvárásokat, vagy eszméket, vagy pedig formákat.
3: Akkor mondjuk azt, hogy az üzleti élet, hogyha ez a fiatalember mondjuk üzleti életben dolgozik, akkor az, amiket én elmondtam, akkor igaz rá, a hivatali öltözködést pedig adott esetben éppen annak a hivatalnak a vezetője adott esetben szabályozhatja ilyen irányba is.
2: Tehát erre szokták azt mondani, hogy legyél sportosan elegáns.
3: Ha nem üzleti életben és banki szférában dolgozol, ott nem sportosan elegánsnak, hanem kifejezetten elegánsnak kell lenned.
2: Uh-huh. Tehát akkor meghatározott munkakörökre fix szabályok vonatkoznak, amúgy pedig egy hivatal vezetője dönthet arról, hogy ő milyen mentesítéseket tesz meg ezek alól az alapszabályok alól.
3: Vagy milyen elveket tart mondjuk fontosnak, és mondjuk nyugat-európai országokban ezt egy nagyon pontos és nagyon meghatározó dresszkóddal például jelölik is, hogy mi az a munkaköri feladatod, amihez ilyen és ilyen elvárásokat csatolunk hozzá.
2: Viszont ez gyorsan elmondtad, hogy mi vonatkozik mondjuk egy ilyen kötött hivatali megjelenésre. Azért mondjuk, hogyha a mérlegnek két oldala van, az egyikben a férfiak, a másikban a hölgyek vannak, azért sokkal nagyobb fegyvertár van a hölgyeknél.
3: Pontosan így van, hiszen ők nagyon sok olyan kiegészítőt tudnak magukra vagy magukkal hordani, amivel az eleganciájuk és az egyéniségük előjön. Hát nekünk férfiaknak azért jóval apró elemeink vannak, amiben hangsúlyosak
2: tudnak lenni. Apró, de ügyes, tehát, hogy...
3: Igen, azt gondolom, igen. Okay. Ilyen mondjuk a szemüvegtok például, akik szemüvegesek, azon tud a minősége nagy hangsúlyt fektetni, mondjuk egy toll, amit használ, egy névjegytartó, egy pénztárca és az óra. És nagyjából itt tulajdonképpen az eszköztárunk be is fejeződik.
2: Hát ez szuper. És akkor ez mind öltöztet?
3: Ez mind egyfajta kiegészítésként szolgál annak a képnek a bemutatására, amit magadról tervezel. Uh-huh.
2: Mit teszünk akkor, amikor...
3: Projektálsz magadról.
2: Aha, igen. Projektálsz, igen, ez egy fontos kifejezés. Mit teszünk akkor, amikor szakad rólunk a víz, és mondjuk hát világos, hogy ugye a hivatali szférában, ugye a kötöttségek alapján te most pont mondtad, hogy öltöny, ing, stb. Minden, hát és szerencsétlen 10 órára úgy néz ki, mint egy csatakvíz leizzadva. Hát azért az mégiscsak, ez szánalmas sokszor, ugye végignézni ezeket, hogy szinte szenvedés az egész nap.
3: Igen, az egyik azt mondjuk, hogy tehát klimatizált helységek azért, ott, ahol ezeket elvárásként megfogalmazzák, ott azért a klimatizált helység az adva van. A másik azért ilyen helyeken illik arra is gondolni, hogy egy pótinget be kell tennünk, mert bármi történhet adott esetben. Harmadrészt pedig, amikor engedélyt kérünk rá, most ezt idézőjelbe teszem, akkor a zakó például levehető. Aha. De a nyakkendőnek a meglazítása és ilyen egészen ostobára való kihúzása az nem, akkor inkább azt le kell venni, és az ingnyakat is akkor a felső gombját meglazítani. Itt is tudnak nagyon-nagyon furán kinézni az emberek, és azok, akik az emberek személyiségét figyelik, vagy adott esetben egy olyan cégnek az alkalmazottai, akik mondjuk egy partin körülnéznek a konkurens cégnek az alkalmazottai között, és megnézik, hogy mondjuk hogyan vannak felöltözve egy-egy rendezvényen, ott már az öltözködéséből le tudják azt vonni adott esetben, hogy igényt tartanak az ő munkájára, vagy nem. Tehát visszatérünk oda, hogy az igenis nagyon sok mindent takar, és nagyon nagy lehetőségektől is elveszi az embert, hogyha nem úgy néz ki, mint ami az elvárás.
2: Aha. Rövid vagy hosszú ing? Ezt kérdezi Andris.
3: Nincs rövid ing. Tehát elegáns ördőjű ing olyan nem létezik. Tehát az ing, az hosszú újú.
2: Aha.
3: A mondatom első felét idézőjelbe tettem. Tehát elegáns, rövidújú ing olyan nem létezik. Az ing hosszú újú. Pont.
2: Katától kaptuk, hogy tökéletesen igazad van. Hát azért a hölgyek csak segítenek azért rajtunk ebből a szempontból.
3: Így van, így van, így van. És ez is nagyon fontos például, hogy itt a hölgyeket azért nem hagyjuk ki semmiből, hogy... egy általános receptet nyilván adni nem tudunk, de az nagyon fontos például, hogy a társaságunkban ott van egy hölgy, mondjuk ez feleség, barátnő, élettárs, bárki, akkor illik az ő ruhájához valamilyen módon harmonizáló ruhát magunkra ölteni. Tehát olyan öltönyt, amelynek színében adott esetben illeszkedünk a partnerünkhöz, és akkor már itt túllépünk a munkaköri dolgokon.
2: Nem mutatkozott be, aki írta nekem most az SMS üzenetet, de ebbe azt olvasom nagyon röviden, hogy szandál kilőve.
3: Igen. Hát kocsi mosás, sétálás, udvarban járkálás, komoly férfiember szandában nem igen jár sem dolgozni, sem pedig idézőjelbe téve elegáns helyen nem jelenik meg benne. Nem oda való.
2: Értem. Fú, hatalmas dolgok jönnek, mert itt Isten igazából én azt hittem különben, hogy poén áradatnak szánják ezt a hallgatók, hogy miket írogatnak.
3: Hát sok ember, hogyha ránézel, itt-ottam, akkor tényleg poénosan néz ki, tehát van, akik ezeket tényleg nem veszik komolyan. Az nagyon jó, hogy a fiatalember, aki felvetette ezt a témát, rájött arra, hogy neki azért...
2: Halál komolyan beszélgetett tulajdonképpen az e-mailben erről a dologról, és valódi segítséget kért, de most már meg is értem, hogy miért. Ugye itt például van olyan hölgy, aki leírja, hogy az ízlés ficam 100%-a, hogyha valaki teljesen ilyen rossz összképet mutat magáról.
3: Így van, mert akkor ő azzal tulajdonképpen a cégéről, arról a bankról, vagy arról a jogi társulásról, ahol éppen dolgozik, ezt a képet hozza. akaratán kívül.
2: Itt egy másik hallgató, hogy például volt olyan, aki emiatt az állását is elveszítette. Azért ezt morbidnak tartom, hiszen nem tudom, hogy mit tettek meg azért, hogy változtassanak rajta.
3: Volt egy dress code. Ez a legfontosabb kérdés, mert ha volt és megszeged, akkor nem kell csodálkoznod azon, hogy azt mondják, hogy a viszontlátásra.
2: Ez is lehet egy olyan indok, amivel azt mondják, hogy köszönjük szépen, te nem tartottad be, ami szabály, végül is nem tartotta be a szabályaikat.
3: Pontosan, meg is fogalmaztad, munkaköri leírás, az azt is, ezt is tartalmazhatja.
2: Akkor tulajdonképpen ez egy sokkal komolyabb téma, mint amilyennek mondjuk én ezt gondoltam elsőre.
3: És azt gondolom, hogy nagyon sok hallgató is lehet, hogy ezekben a percekben gondolja át, hogy mondjuk kikkel találkozott hivatalos ügyeinek intézése során, üzleti partnerként bárhol, mit látott is, mit láttatott esetleg saját magáról ő. Ha csak néhányan vannak, akik azt mondják, hogy belenézek a tükörbe, és ezen egy kicsit változtatok, ez nagyon sok esetben az egyéniségét, a személyiségét és a lelkületét is meg tudja változtatni, akár egy egyénnek, akár egy közösségnek, hogyha én és az az imágó, amit

0: mihez tartozom, mi egyek vagyunk, vagy nem vagyunk, vagy hol van az a pont, ahol nekem már szabadságom van adott esetben. Azért azt gondolom, hogy a munkában járás és az onnan való hazamenetel, az még valamilyen szinten céghez kötött.
1: Hát igen, legyen ez a zárszó, nagyon köszönjük. www.csak10perc.hu. Hallgassák vissza az adásokat. Sokszor azért megéri. Köszönjük szépen. Józsi, neked is nagyon szépen köszönjük, és további nagyon szép napot neked.
0: Viszont kívánom mindenkinek. Sziasztok!

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Sóstóhegyi intézmény az év állatvédő iskolája. A roma holokauszt áldozataira emlékeznek Nyíregyházán. Fesztivált rendeznek a Skanzenben. Kis Dániel vagyok. Energetikai korszerűsítés valósul meg egy szabolcs-szatmár-beregi mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a jedlikányos energetikai program keretében 20 mentőállomáson valósulhat meg energetikai korszerűsítés a következő években 1 milliárd 250 millió forintból. Azt írják, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. A program részeként megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók. Korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamos hálózatok épülnek ki, és napelemes rendszerek telepítésére is sor kerül. A projektben a fehérgyalmati mentőállomás is érintett. Gördülékenyebbé válhat a behajtás az északi temetőbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Új parkolóautomatákat és rendszámfelismerő kamerákat helyez üzembe. A Pozsonyi út és a Korányi Frigyes utcai bejáratoknál már kihelyezték az új automatákat. A rendszer egyelőre még tesztüzemben van, számolt be róla a nyiregyháza.hu. Pénzes Tibor, a Kft. Ügyvezetője elmondta, a rendszámfelismerő kamerák és az automatizált beléptetés révén nem lesznek hosszú gépkocsi sorok a kapuknál. Elmondta azt is, további fejlesztés is zajlik a sírkertben. Bővítik a bemosó parkot, ahol 6 új gránit táblát helyeznek el. A Korányi Frigyes utcai bejárat közelében egy új 15 urnafalból álló kegyeleti komplexum is épül. A fejlesztés összesen 288 új urnafülkét biztosít majd. Újabb nemzetközi aranyérmet nyert Petrimán Patrícia, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója a németországi Brandenburg kupán diadalmaskodott. A döntőben fegyelmezett ökölvívással végigirányította a mérkőzést, és egyhangú pontozással szerezte meg a győzelmet német ellenfele ellen. Ezzel Patrícia idén is már a negyedik nemzetközi torna győzelmét ünnepelheti, közölte a Sportcentrum. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívül ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A nyíregyházi törvényszék közölte, polgári peres ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama. Kivételt a soron kívüli vagy más rövid határidőkhöz kötött ügyek intézése képez. Büntető ügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a jogszabályban előírt feladataikat. A határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bírósági kezelőirodák ezen időszak alatt is a megszokott munkarendszerén tartanak ügyfélfogadást. Így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják beadványaikat, és az iratokba is betekinthetnek. Nyáron ismerják a mozgás szerelmeseit. A Mozdulj Nyíregyháza keretében egészen augusztus 30-áig minden nap többféle mozgásprogramon vehetnek részt az érdeklődők a város különböző pontjain. Összesen több mint 20 ingyenes rendszeres foglalkozás közül választhatnak az érdeklődők. Ezek egy része szabad téren zajlik. A népszerű programok megmaradtak, gerinctorna, jóga, közösségi futás és családi sportprogramok is szerepelnek a kínálatban, írja a nyíregyháza.hu. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. Gyermekegészségügyi központ épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán. A beruházás a TOPLUS program keretében valósul meg, 500 000 forint támogatásból. Az új épületben kapnak helyet a gyermekorvosi rendelők, de lehetőség nyílik szűrővizsgálatokra, egészségügyi állapotfelmérésekre és egészségmegőrző programok megvalósítására is. A fejlesztés modern orvosi eszközök és felszerelések beszerzését is tartalmazza. A munkálatokkal várhatóan az év végéig végeznek. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgánk után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszthelyettes tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Mátészalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Sirion Rúlán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Nyíregyháza turisztikai kínálata is bemutatkozott Beszterce városnapján, számolt be róla a nyíregyháza.hu. A főtéren felállított standon a turisztikai iroda munkatársai a város és a nyírség legfontosabb látnivalóit és turisztikai szolgáltatásait ismertették meg az érdeklődőkkel. Mások mellett hallhattak az állatparkról, a fürdőről és a múzeumfaluról is. A bemutatót Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eredetvédett pálinkáinak kóstolója is színesítette. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, az esemény újabb lehetőséget teremtett arra, hogy Nyíregyháza turisztikai értékei Romániában szélesebb körben is bemutatkozzanak, és még több vendég érkezzen a szomszédos országból. A Nyíregyházi Egyetem csapata is elindul az egyetemi petkupán. A hallgatók az általuk készített hajóval vesznek részt a versenyen, ezúttal a Bodrog folyót és árterét tisztítják meg egy szakaszon. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettes rádiónknak elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra az oktatásban is.
2: Nagyon fontos az egyetem társadalmi felelősségvállalása, és én azt gondolom, hogy erre az edukációt nem lehet elég korán kezdeni. És pontosan ezért vannak olyan tantárgyaink, amelyeket minden szakon, minden hallgatónak beépítettünk a mintatantervébe, tehát kötelező teljesíteni. Többek között például a környezet és embertantárgyat, vagy van olyan tantárgy, a fenntartható fejlődés, amely kritérium követelménye annak, hogy ők diplomát szerezzenek. Tehát azon túlmenően, hogy a tantermekben zajlik az oktatás nagy része, a gyakorlatban szükséges ezeket az ismereteket alkalmazni, annál is inkább, hiszen közös felelősségünk a természet megóvása, a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, hiszen itt kell élnünk, és látjuk, hogy a klímaváltozás milyen nagy hatással van a társadalomra, ezért mindenkinek nagyon komoly felelőssége, hogy óvja és védje a környezetét.
1: Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá. 30 napot kapnak az érintett vállalkozások a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ezt követően már büntet is az adóhivatal. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Két újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát Szabolcs-Szatmár-Berekben. A katasztrófavédelem közölte, a sikeres vizsgánk után a legutóbbi kibocsátó ünnepségen 78 új tűzoltó tiszthelyettes tett esküt, köztük a két megyei szakember. Egyikük Kócsi Norbert, aki csaknem 18 éve önkéntes tűzoltó lakóhelyén, Csukodon. A jövőben a Mátészalkai hivatásos tűzoltóságon teljesít szolgálatot. A 20 éves Sirion Rúlán pedig Nyíregyháza új őrmestere lett. A kinevezési okmányaikat Vörös Tamás tűzoltó ezredestől, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától vették át. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubileumot ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
3: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben 2 évre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
2: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás cél, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzésére. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
2: perc. Aggódva szoktam figyelni a mostani fiatalokat, különösen azokat a gyerekeket, akiken azt látom, hogy ilyen szomorúak, ilyen kis csendesek, sokan különben régebben azt mondták, hogy magának való. És én nem tudom, hogy ez különben jól van-e így, de egy a lényeg, hogy mindenképpen az volt a tervem, hogy egy jó szakembert kérdezzek meg erről a dologról, úgyhogy a mai Csak 10 perc rovatban Kemecsei Dóra pszichológussal fogok beszélgetni. Szia Dóri, köszöntelek itt a Csak 10 percben.
3: Szia Tibi, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
2: Segíts nekünk megérteni. Amúgy különben az én szemem látja esetlegesen ezt rosszul, vagy mostanában tényleg sokkal több olyan gyermeket látni, aki ilyen kis magának való, ilyen kis csendes, kis visszahúzódozó?
3: Igen, vegyünk akkor egy példát, és képzeljünk el két első osztályos gyereket. Az egyik legyen X, aki szeret nagyon olvasni, rajzolni, és inkább egy barátnővel játszik, mint mondjuk 10 fős csoportban. És hogyha a tanítónéni kérdezi, akkor nyugodtan válaszol, de nem keresi a szereplési lehetőségeket. És legyen mondjuk Y, aki szintén szeret részt venni a játékban, de ha megszólítják, akkor esetleg elpirul, elcsendesedik, néha el is fordul, urán nem mer kérdezni, még akkor sem nem érti a feladatot. A kettőjük között a különbség, hogy az első gyerkőc, akiről beszéltünk, ő egy introvertált gyermek. Ez azt jelenti, hogy neki ilyen a személyiségvonása, tehát inkább a belső világa felé fordul. A kisebb társas helyzetekben komfortosabban érzi magát. Lehet, hogy szívesen játszik egyedül, vagy egy-két közeli baráttal, de a nagy zajos közösségek, azok nagyon gyorsan lefárasztják.
2: Ő különben jól el van egyedül, ugye?
3: Így van, ez nem probléma, nem betegség, nem is egy leküzdendő állapot. Ő így érzi jól magát. A másik esetben viszont egy félő, szorongó gyerkőcről beszélünk. Az ő reakciója erre, például a tanár felszólítására, ez egy szorongás alapú reakció. Ez a gyerek szeretne bekapcsolódni, kapcsolatot teremteni, viszont a szorongás, az értékeléstől való, vagy a visszautasítástól való félelem, az visszatartja. És ahogy említettem, ugye ez a félénkséghez gyakran társul testi tünet, a pirulás, izzadás, remegés, és ez a gyerek sokszor magát is bántja gondolatban. Például, hogy le fogok bőgni, nem fog nekik tetszeni, amit mondok. Tehát itt a félénksége az egy akadály lehet a társas kapcsolatokban, még az előző gyereknél, ugye az introvertált gyereknél, ez csak egy másik működésmód.
2: Aha. Hát ebből fakad akkor az én kérdésem, hogy akkor most tulajdonképpen akkor melyik gyerekkel kell foglalkozni, de már adom is fejbe a választ, csak remélem a hallgatók is közben. Gondolom az Y-nal kell törődnünk többet.
3: Így van, tehát a félő, szorongó gyerkőccel kell foglalkoznunk. Ugye az introvertált gyerekkel semmit elendünk nincs, csak elfogadni a személyiségét. Nem kell állandó társaságba vagy szereplésre kényszeríteni, és nem kell összehasonlítani hangosabb testvérekkel vagy osztálytársakkal.
2: Ő belők lesznek majd különben a jó munkatársak, vagy pedig azok a féle munkák állnak majd hozzájuk testközelben jobban, amik így egyedül végezhetők, amik, mit tudom én, home office-ban tudnak jobban dolgozni. Ezt élvezik jobban, ugye?
3: Igen, sok introvertált gyerek kreatívabb tevékenységekben mutatja meg magát, nagyon szeretnek rajzolni, írni, építeni, zenélni, és ezeket a területeket érdemes náluk kiemelten támogatni, vagy értékelni.
2: És mi lesz az Y gyermekekkel?
3: Ugye a szorongás a félelemhez hasonló érzelem, de ennek nincs mindig konkrét kiváltó oka. Ez egy olyan belső feszültség, ami a gyerek viselkedésében, gondolkodásában és a testében is megjelenik. És nagyon fontos komolyan venni, mert nem a majd kinövi kategória minden esetben. Bizonyos élethelyzetekben normális, hogyha egy gyerek átmenetileg szorong, például gondoljunk egy költözésről, vagy az óvodából iskolába való lépésre. Viszont, hogyha a szorongás tartós, akkor az beépülhet a személyiség működésébe, és hosszú távon nehezítheti a beilleszkedést.
2: Most különben sok szülő, bocsánat, így néz maga el, és akkor úristen, tudod, így ilyenkor... Szóval sorolja a gyermekeit, akár ide, akár oda, akár pedig, mit tudom én, az enyém vihogó, az enyém egy kicsit túl mozgásos, stb. Tehát azért úgy a normál átlag gyermekek szerintem viszonylag kevesen vannak, hanem most már ilyen attitűdök jelenhetnek meg különben az ő életükbe. De mit tehet az, aki most mondjuk történetesen ezzel az Y-típusú gyermekkel szembesült, hogy úristen, az én gyermekem ilyen. Tud-e egy szülő ezen igazából úgy segíteni, amihez még nem kell szakember, vagy pedig tényleg az az egyetlen út, hogy szakember segítségét kell kérni?

0: esetleg fél mondjuk a mesemondó verseny előtt, akkor fokozatosan gyakoroltassuk vele biztonságos keretek között. És hogyha a tünetek nem enyhülnek, vagy hosszabb ideig fennállnak, akkor szükséges ugye a szakember bevonása.
1: Most úgy őszintén, ezt úgy ki lehet nőni?
0: Bizonyos értelemben, élethelyzetekben és támogató környezetben enyhülhet a tünet, viszont a tartós fennmaradás esetében viszont érdemes segítséget kérni, mert akkor nem biztos, hogy egyedül kinövi a gyerkőt.
1: Na most akkor szint vallok, jó Dóri?
0: Jó.
1: Én pont ebbe a kategóriába tartoztam. Tehát amikor általános iskolás voltam, akkor ilyen első és másodikos koromban, én emlékszem rá, hogy akkor mondtuk el az évszakokat versben, és mindenkinek egy mondata volt, és én olyan szinten pánikoltam be ettől, leizzadtam. Hát amiket te elmondtál konkrétan ezeket a dolgokat, és hát kicsit átértékeltem magamba ezeket a dolgokat, és mindig a nehezebbet vettem előre, ami nekem nehezebben ment, és rájöttem arra, hogy ezek különben nem teljesíthetetlen dolgok, de bizony át kellett egy picit szellemülnöm hozzá. És hát azért vezettem már műsort több ezer ember előtt is. Így éppen ezért honnan, hova lehet eljutni, mondjuk én erre jó példa vagyok. Az embereknek különben ez mindenkinek így sikerül, vagy pedig van, akinek sosem fog?
0: Nagyon jó példát mondtál, Tibi, igen. A forrás, tehát az, hogy a gyereknek mi a viselkedése mögötti motiváció, az a nem mindegy. Mert ugye, ahogy beszéltünk arról, hogyha valaki ilyen introvertált, tehát ilyen a személyisége, így érzi jól magát, akkor nem muszáj és nem is fontos ezt kinőnie. És amit ugye te is mondtál, hogy ilyen voltál gyermekkorodban, de most mégis rádiós műsorokat vezet, ugye ez sem egy kőbevésett szabály, hogyha valaki introvertált, akkor egész életében az is marad. Vagy ha extrovertált, akkor egész életében extrovertált marad. Ezt úgy képzeljük el, mint egy skálát. Semmi nem fekete vagy fehér, és attól még lehet valaki introvertált, csendes, és nyerhet saját magából energiát, miközben más élethelyzetekben, például ha rádiózik, akkor igen, nagyon is tud extrovertáltként viselkedni.
1: Tehát akkor ajánljuk azt, hogy rádiózzanak azok, akik extrovertáltak. Ne, csak vicceltem. Mindenkiből nem tudunk rádiós csinálni. Egy dolog viszont nagyon fontos, és engem foglalkoztat az, hogy tulajdonképpen te, mint szakember, jelenleg hogy látod ezt az egész helyzetet? Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy egy ilyen gyerek elkapja ezt a fonalat, és elkezdjen kilábalni ebből?
0: Ugye nem mindegy, egyrészt, hogy mikor veszi észre a szülő, másrészt, hogy van-e valami konkrét oka. Ugye, hogyha ez a félénkség tartósan akadályozza ezeket a társas kapcsolatokat, hogyha ezek a testi tünetek már nagyon rendszeresen jelentkeznek, hogyha a gyerek már a saját személyiségébe is beépítette ezeket a mondatokat, hogy nem vagyok elég jó, úgysem tudom megcsinálni, és még az iskolai teljesítménye is hanyatlik ezek miatt, akkor egy komolyabb szülői és szakemberi összefogás szükséges, de mindenképpen lehet rajta segíteni.
1: Elrontottuk ezt mi valahol? Tehát családba, iskolába, óvodába?
0: Beszéltünk most a teljesítménykényszerről, a teljesítményszorongásról, ugye, hogy ki milyen elvárásokat támaszt a saját gyereke felé. Ezt most így nagy általánosságban nem tudom és nem is szeretném kifejteni. Mindenki saját maga döntse el.
1: De akkor még van fejlődni való mindenhol, gondolom.
0: Van.
1: Igen. Igen. Jó. Kell-e valamit úgy alakítanunk a családi életben, amit mondtál most, hogy mondjuk az ilyen jeleket jobban észrevegyük? Vagy egy picit most már ilyen kis kockává kezd változni a világunk?
0: Szerintem az a fontos, hogy otthon mindenki, tehát hogyha valaki most magára ismert, és van otthon egy csendesebb gyereke, akkor én arra bíztatom, hogy tegyen különbséget a kettő között. Mert hogyha egy introvertált gyereket félingnek címkézünk, akkor neki azt sugalljuk, hogy valamit ki kell javítani rajta, és ez ronthatja az ő önértékelését. Pedig ugye az introverzió, hogy beszéltük, egy érték. Az ilyen gyerekekből lesznek a legjobb hallgatók, érzékeny barátok, sokszor a legkreatívabb alkotók. Viszont, hogyha egy gyerek félénk, és őt introvertáltnak gondoljuk, akkor lemaradhatunk arról, hogy segítsünk neki leküzdeni ezt a szorongását. És a szorongás az hosszabb távon nehezítheti ugye a barátkozást, az önérvényesítést, és később ugye akár a munkahelyi érvényesülést.
1: Hát igen. De jó volt veled beszélgetni. Mindig jó veled beszélgetni. Tegyük ezt legközelebb is majd, jó, mert letelt az időnk. Tehát a csendes gyerekek is üzennek, akár a csenddel is, meg azokkal a jelekkel, amiket produkálnak. Tessenek nyitott szemmel járni, észrevenni ezeket a dolgokat, és csodaszép életük lesz. Kemecsei Dóra pszichológussal beszélgettem, nagyon élveztem. Dóri, köszönjük szépen, legközelebb megint keresünk. További szép napot kívánunk neked. Szia!
0: Köszönöm, Tibi, további szép napot kívánok én is.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban is várják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Julián is rendeztek a skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Várodi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérrelátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat. A szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sosem hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport, a Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett víradása is lehetőség nyílt. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Görög Dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. 2 siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a Görög Dinnye. Országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Görög Dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. 2 elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az Évoktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte. Tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyiregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár Berek sakkéletét. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a le-

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Olyan érdekes, hogy amikor beszélgetünk adásba bizonyos dolgokkal kapcsolatban, utána a hallgatók olyan aranyos e-maileket tudnak írni, hogy Úristen, még mindig nem értik, Úristen, még mindig nem teljesen világos sok minden, bár nagyon vonzó dolgokat hallhattak a Csak 10 perc rovatban itt, a posztbiotikumokkal kapcsolatban, és így joggal vetődik fel a kérdés, hogy egyáltalán mit tudnak ezek a posztbiotikumok, miért jók nekünk? Na ezt fogom most megkérdezni dr. Mórik Gyulától. Szervusz, doktor úr!
3: Szervusztok! Pedig igyekszem valahogy úgy fogalmazni, összerakni a dolgokat, hogy érthető is legyen. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos. Amiről most beszélni fogunk, az nem valami ilyen anekdóta gyűjtemény, hanem egyetemi vizsgálatok alapján, mérések alapján tudjuk ezeket kijelenteni. Azért nagyon fontos ezt így előre elmondani, mert bízom benne, hogy még téged is meg fog lepni, hogy mi zajlik a szervezetedben. Jó? Tehát mire hat, mit csinál? Tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos. Beszéltünk erről, hogy elvileg élnek benned baktériumok, és azok végeznek valami munkát. Ennek a munkának meg van valami eredménye. Hát mintha egy gyárba lévő emberek éldegélnének, és akkor gyártanának ezt-azt. Oké. Tehát itt is a munkát ezen posztbiotikum kialakításánál egy baktérium törzs végzi, de hol élnek ők? Menned nem tudnak, mert ott nincs normális viszony. Tehát élnek egy mesterséges számukra kialakított kiváló közegben, és dolgoznak, termelnek. Tehát nézzük a legismertebbeket. Tehát például ez a törzs, amivel mi dolgozunk, ő termel K2 vitamint. Gondolj bele, hogy egy teljesen természetes K2 vitamin.
2: Ezt eddig kívülről vittük be.
3: Így van, B-vitaminokat is termel, vagy különböző enzimeket, natokin, ez egy ezer más dolgot. Tehát ezeket most valóban így van beveszed, de valójában nem kellene, ha benned normális baktériumok élnének.
2: Az is, az is elgondolkodható, bocsánat, hogy szívódnak fel ezek, akkor amikor mondjuk beviszek belőle mondjuk 10 egységet, ebből felszívódik egy, vagy pedig amikor már eleve ott termelődik, mert ugye a saját rendszerem ezt majd ott bent ezeknek a segítségével előállítja, véletlenül nagyobb a hatékonysága a felszívódásának.
3: Ó,
2: is.
3: Erről mindjárt beszélünk, mert ez egy nagyon-nagyon speciális területe a hatásának, de nézzük meg a főbb hatásokat, ugye, amelyek funkcionálisan erősítik egymást. Tehát van egy antimikrobiális hatása. Mit jelent ez? Hogy most egy csomó rossz baktérium él a legtöbb emberben. Akkor jön ez a posztbiotikum, és elkezdi irtani a rosszakat. De célzott antibi. Tehát nem egy antibiotikum, hanem olyan anyagokat termelnek ezek a jó baktériumok, hogy biztosítsák a saját jólétüket és az ellenséges erők távoltartását. Ez így

0: illetően is beszélünk, van vérrög képződés elleni hatás. Van érben kialakult szűkület, érben kialakult plak felszámolási hatás.
1: Eddig 5 gyógyszernél tartunk, csak szólok.
0: És akkor most figyelj, van bélfal épségre, vagy újraegyesítésre. Inkább azt mondom, hogy épségre gyakorolt újraegyesítő hatás.
1: Bocsánat, ezt hogy kell érteni?
0: Ezt úgy kell érteni, hogy ugye van ez az úgynevezett áteresztő bél, és az áteresztő bélnek az a lényege, nagyon egyszerűen fogalmazva,
1: hogy lyukas.
0: Lyukas, így van. Na, és akkor befoldolt.
1: Ezek mikrolyukak, csak ne ijedjenek meg a hallgatók, de ugye itt távoznak ki azok a méreganyagok, amik nem tesznek jót a szervezetbe.
0: Így van. Na, tehát, és mi a lényeg,
1: és
0: hogy
1: befoltozza?
0: Ez mind természetes, mind természetes, semmi szintetikus nincs benne, mert ezek a dolgok így együtt képződnek a természetben is, és így egymást erősítő hatással bírnak. Na nézzük részletesebben, mert elképesztő izgalmas. Az immunrendszer áthangolását említettem autóimmun kórképekben, ez létkérdés. Mit csinál? Azt a krónikus gyulladást fékezi meg, ami az embert lényegében megöli. Tehát a krónikus gyulladás, ahogy nő benned, úgy közeledsz a halál felé. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket a rongáló krónikus gyulladásokat megfékezzük. Oké, de meg tudja fékezni, ez a lényeg, az alacsony szintű mikrogyulladásokat is. Ezek ellen is hatékony, amire nagyon nehezen tudunk adni, tehát arra nem tudsz így ilyen hip-hop, ezt azt beveszek, aztán azonnal rendben van. Helyreállítja, és ez egy nagyon lényeges dolog, a T-sejteket, ezek ilyen immunsejtek, fogalmazunk így, aminek van egy része, amely visszafogja a gyulladást, és van egy másik része, amely serkenti a gyulladást. Ugye beszéltük, hogy mind a kettőre szükség van, de ha ez az egyensúly felborul, akkor lesz egy autoimmun kórképet. És akkor az a lényege, hogy a kibillent egyensúlyban ez a TH17, tehát ez egy, mindegy, ez egy speciális sejttípus, ami elszaporodik, és akkor lesznek ilyen különböző, muszáj így mondanom, interleukinok 17-es, 21-es, 22-es megemelkednek, és ezeket egy 10-es interleukin tudná kordában tartani. Na most ez a posztbiotikum, ez tartalmazza, tehát a baktérium letermeli, és amikor ezt ráöntöd a szervezetre, akkor szemmel láthatóan feleződnek. Tehát vannak klinikai mérések, én megdöbbenten láttam, hogy tudja ezt a túl pörgött immunrendszert látható sebességgel gyönyörűen legátolni és visszahozni normál aktivitásra. Tehát gondolj bele, hogy egy autoimmun kórképben az immunrendszeret tombol és veri szét a valamelyik szervedet. Egy szklerózis multiplexben veri szét az idegrendszert, IBD-ben a bélrendszert, ugye az IBS-n is vannak bélgyulladások, krón, kolitis ulcerosa, pszoriázis vagy pikkelysömörha. A bélfal épségére rákérdeztél. Ez valóban így van, hogy a posztbiotikus hatása zárható az áteresztő bél. Tehát én láttam a mintákat, azokat a mikroszkopikus metszeteket, ahol lehet látni, hogy szét van benne ez az összeköttetés, aztán utána pedig helyre áll. Sibó, akinek van, tudja mi, ez egy borzalmas betegség, mindentől felfújódsz, mint a lufi. Egy falat bármit eszel, úgy szóta fogalmazni a beteg, hogy a pohár víztől is úgy fújódnak, hogy öröm nézni. Ez egy igazán hatékony fegyven ellene, tehát nagyon jól működik, mert szelektíve tudja ezt a bakteriális túlterjeszkedést megfékezni. Helyreállítja az épp bélfalat, és most figyelj, az ásványanyag, a vitamin, a tápanyag felszívódása normalizálódik. Tehát egy csomó emberben nem szívódnak fel a dolgok, és innentől kezdve helyreállítja ezt a helyzetet, sőt a mérések szerint a különböző ásványanyagok és mért anyagok felszívódása 2-3-szor jobb lesz. Rész, kálium, magnézium, mindegy. Vasháztartás rendezi. Hoppácsak. Haj és köröm regenerációt rendez. Az inzulinrezisztencia ellen jó. A nattokináz, amit szintén megtermel ez a baktérium, ugye a véralvadást normalizálja. Vérhígító hatása van teljesen természetes módon. És a vérlemezke összecsomódása rögképződést ellenhat, és oldja a rögöt, és a plakokat kitakarítja. Csontképződés, csontritkulás ellen gyönyörűen hat. Ott itt is lehetett látni a csontmetszeteket. Érfal belső felszínét rendbe rakja. Kóros gram pozitív baktériumokat kiszorítja közvetlenül, és van egy másik csapat, gram negatívok, azokat pedig áttételesen tudja visszaszorítani. Tehát mindenképpen ezt is rendbe rakja.

0: kandidátűz, biofilmképző baktériumokat, amelyek hónapokig tartó hasmenést okoznak, rendbe teszi. Allergiádat teszi rendbe, mert hogy a bélrendszert rendbe teszi, a hisztamin gondokon javít, és ez semmit nem jelent, hangsúlyozom, mielőtt bárki nekem fordulna, de rengeteg beteget kezeltek annó a COVID alatt kiegészítő terápiaként, egyetlen egy halálozás nem volt ebben a csoportban. Na, és attól ilyen hatékony, mert olyan mechanizmusokra hat, ami a legfontosabb dolog. Véletteresztés megszűnik, ebből minden igazad volt, ami a véletteresztésből jönne, megszűnik. Ezek a belső mérgek anyagok, lipopoliszaharidok bejutnak, a bejutást megszünteti, akkor onnantól kezdve nincs mérgezés. Gyulladásos mechanizmusok leállítja, interleukin 1-bét, a tumornekrózis alfa, interleukin urok, minden, amit akarsz. Érted már?
1: Tehát akkor a hallgatók számára egy fontos üzenet, tessenek figyelni a jövőben a posztbiotikumokra, és tessenek elkezdeni majd ezeket orvosi segítséggel használni.
0: Igen, igen.
1: Ugyanis azért azt mondjuk el még egyszer, hogy amiatt szükséges az orvos, mert...
0: Azért, mert minden megváltozik. Tehát ezt akartam mondani, hogy ennek egy lazább, egészségmegőrző összeállítása nagyjából már elérhető a hétköznapi embereknek. De az, amiről beszéltünk, az egy klinikai gyógyító hatás. Ezt nem lehet ráereszteni az emberekre, mert csak egy dologba gondolj bele. Szinte mindenki valamilyen gyógyszert már szed. Na most, ha beveszed ezt a posztbiotikumot, és a beleid állapota megváltozik, akkor annak a gyógyszernek a felszívódása megváltozik.
1: És ebben olyan hirtelen elkezd lehetne, hatékony lenni.
0: Sokkal hatékonyabb. Ugye sokkal kevesebb kéne akkor onnantól kezdve belőle, de mi a lényeg? Az a lényeg, hogy felborítja, inkább azt mondom, hogy átalakítja. Tehát gondolj bele, ez az összes gyógyszer, véralvadási gyógyszerek.
1: Vérnyomás csökkentő például.
0: Vérnyomás csökkentő.
1: Cukorgyógyszer.
0: Az is, így van. Tehát ezt így nem lehet bedönteni egy szerződést, és rábízni a betegre, hogy majd döntse el, hogy mikor mit csináljon. Tehát ezért nagyon-nagyon lényeges az orvosi felügyelet, napi többször orvosi kontroll az orvos.
1: Hajrá posztbiotikumok! Szükségünk
0: van rá. Hajrá posztbiotikumok!
1: Oké, köszönjük szépen! Már bevette. Köszönjük szépen, holnap megint jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk, csak 10perc.hu-n keresztül pedig visszahallgathatják az adásokat. Doktor úr, jó pihenést, jó beszélgetés volt, köszönöm, szia-szia!
0: Elbusztott.

podcastfmnyiregyháza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok. Minden nap frissen. www.bestfmnyiregyháza.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szép nyári nap. A Neoton Musical Nyíregyházán, a Rózsakert szabadtéri színpadán, a Veresett Színház előadásában, július 22-én. Főszerepben Jan Zakata, Falusi Marian, Hanna Péter, Braga Nikita, Széles Flóra, Zorgel Enikő és Pál Tamás. Jegyek válthatók a jegy.hu oldalon, illetve személyesen a színházi jegyirodájában.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubileumot ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
3: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben két évre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
2: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás cél, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzésére. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

reggelünk van. Nagyon szép ébredést kívánok mindenkinek. Július 18-a szombat van. A következő 6 órában a legjobb zenék között rengeteg helyi információval készültem, programajánlattal, érdekességgel és olyan cukiságokkal, amiket remélhetőleg tőlem megszoktak a Best FM hallgatók. Én Szentai Edit vagyok, legyen nagyon szép napja, ezt kívánom.

0: Mindenből
1: a legjobbat adjuk. Leszek a dal, ami feláz téged. Leszek a perc, mit át kell
0: élned. Számíthatsz rá. A legújabbak.

Azért, amikor ilyen zenéket hallok, mint a Black Machine-nak a dala, hát akarva akaratlanul eszembe jut a megboldogult leánykorom, amikor még a diszkóba csörögtünk, és valahogy teljesen más volt az odavaló indulás, felkészülés, meg mindenféle kenceficézés, mint most. Hát most azért ember legyen a talpán, aki bír mondjuk egy 11-nehány éves gyermekkel is, akik már ugye sminkelik magukat, látják azokat a kis divat hullámokat, amiből szerintem sok szülő ki se tud kászálódni, mert hogy sokszor azt se tudjuk, hogy ezt most hova kenjük, ilyen korrektor, ilyen highlighter, ilyen filter, ilyen ez az. Na hát egy biztos, hogy remélhetőleg azért itt a reggeli nyugi rutinjában még ez semmiképpen nincs benne. Maximum az arcmosás, a fogmosás, a ráhangolódás erre a szombati napra. Ám bár, hogyha valaki készülődik olyan helyre, ahol rendbe kell lenni, ott tuti, hogy már élet van, mert hogy így van ez rendjén. Amikor a nagy napot éppen, vagy azt az alkalmat, amit ünneplünk, azt kellő felkészülésével tudjuk elindítani. A legjobb zenéket pedig hozom, 8:45-kor jó reggelt kívánok mindenkinek. Én már lenyomtam a finom kis kávémat, mézzel, egy pici fahéjjal és egy pici tejjel, úgyhogy miközben ezt kortyolom, azért nézem a zenei listát, és azt látom, hogy jó kis kedvenc dalok fognak majd jönni a Take That-tel, a Backstreet Boys-szal és Shaggy-vel is a folytatásban. Ez a Best FM.

És ha azt mondom, hogy te ide csapata, akinek ki volt mondjuk a kedvence a fiúk közül. Tudom, hogy Robbie Williams-et nagyon sokan szeretik. Egyébként 2 éve a csapat föllépett a Budapest Parkban. Itt már 3-an voltak csak a színpadon, és tudjuk jól, hogy Robbie Williams azért többször is megörvendeztette a magyar közönséget. Így ebben a formációban a Take That-tel először voltak egyébként 2024. július elejei napokban egy koncerten. Én Gary Barlowé voltam oda egyébként, ő itt volt, sajnos én nem voltam ott ezen a koncerten, de aki ott volt, azt mondják, hogy hát gyakorlatilag az alkatukat tekintve az elmúlt 30 évben szinte semmit nem változtak a tagok, illetve pont annyit és úgy mozogtak, hogy az tökéletesen passzoljon a karakterükhöz. Hát ami biztos, hogy megkóstoltak mindenféle finomságot, már egy a magyar ízeket illeti, és azt is olvastam róluk, hogy szinte kedvencükké vált a tokai bor, és azért néhány magyar sört is teszteltek. Hát jól van ez így, úgyhogy a fittségünkért tegyünk, és próbáljunk meg jó példát venni, akár róluk is, a legjobb zenék sorába pedig Shaggy érkezik, amolyan kis lötyögős dalocskával megyünk tovább, ha az úton közlekednek, pontosan tartsák be azt a tempót, amit éppen a táblák jeleznek. Ez a 103.9 Best FM, jó étvágyat a reggelihez, 8:30.

Jazz FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Vagy Sheryl Crow itt a Best FM-en, a legjobb zenék között kívánok nagyon szép szombati napot. Nyári ruha, bermuda nadrág, egy laza ingel, nem fogunk mellé nyúlni, hogyha éppen megindulunk a piacra, és szeretnénk beszerezni valami finomságot, gyümölcsöt, zöldséget, és nem is tudom, hogy kinél mi lesz az ebéd. Nálam máj van, egyébként hagymás máj, azt készítettem új burgonyával, nagyon szeretem. Egyébként az időjárási fronton azt látom, hogy a front bizony egy picit érezteti hatását, már aki mondjuk a hideg frontra egy picit érzékeny, és ez majd hozhat némi záport, zivatart, és úgy látom, hogy napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő majd egy kicsike csapadék. A szelet is érezhetjük, de ez jól tud esni mindenki.

dala szerintem szenzációsra sikerült, úgyhogy én nagyon sokszor, amikor fölcsendül itt nálunk a 103.9 Best FM-en, hát teljes hangerővel hallgatom a fülesbe, bevallom őszintén, mert nagyon szeretem Eros Ramazzottinak a karakterét, és nagyon sok kérdés fölmerült vele kapcsolatban, bulvárkodtam egy picit az irányába, például megkérdezték tőle, hogy jó olaszhoz híven szokott-e főzni például, és ő azt nyilatkozta, hogy nagyon ritkán előfordul, hogy egy spagettinek nekiállok, de utána mindig csatatér van a konyhában, ezért nem is nagyon erőlteti a dolgot. Azt mondja, hogy a főzés nem az én műfajom. Sőt, azt is megtudtam, hogy ő az a férfi, aki a zuhany alatt soha nem énekel. És föltették neki a kérdést, hogy mit is csinál, hogy ilyen bámulatos formában van, 63 éves egyébként, és szerintem még mindig nagyon szexi. Azt mondja, hogy edzésben tartja magát, és arra is figyel, hogy este csak könnyű ételeket fogyasszon. Sosem fekszem le, téglával a hasamban így nyilatkozik, bár ebben a homeopátiás készítmények is segítenek. Hát engem nagyon érdekelt, hogy mivel tartja karban a hangját, és ő azt mondta, hogy nagyon figyel a hangjára, és tényleg ezeket a homeopátiás készítményeket veszi előtérbe, amik szerinte hasznosak. Egyébként a hangja formájához és a formában tartásához hagyományos gyógyszereket is előfordul, hogy azért éppen használ. Aztán megtudtam még azt is róla, hogy van-e új tetoválása, például nem olyan régen csináltatott egy tetoválást, mégpedig az élete fáját tetováltatta magára. Egy DNS törzshöz ragaszkodik, ahogy idézi, de a művésznő, aki varta, mind a három gyermekének a nevét is belerejtette, azt mondja, fájdalmas volt, de megérte. Egyébként a két kisebb gyermeke még nem érti, hogy mit is akar ez jelenteni, de a nagylányának már nagyon tetszett. És mint ahogy mondtam, sosem énekel a zuhany alatt, csak fütyölni szokott. Hát jó kis dal volt ez, hát hozzánk pedig a legjobb zenék között még egy nagyon jó és kedvenc csapatom érkezik. Ők nem mások, mint a Backstreet Boys. Nem sokára 9 óra, a hírek is jönnek. Nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban is várják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Julián is rendeztek a skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Várodi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérrelátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat. A szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta, a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sose hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport, a Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett víradása is lehetőség nyílt. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Nagyon köszi, Dániel, a híreket a következő órában is visszavárunk, addig pedig a legjobb zenék között fogunk egy kicsit lubickolni szó szerint, mert hogy Geszti Péter jön, Alice DJ is jön, Diazék is jönnek, és velünk lesz a Red Hot Chili Peppers is. 9 óra után pedig néhány perccel a Planet Funk dalával indulunk, én pedig hírekkel szolgálok majd, mert hogy készül a bajnoki rajtra a nyíregyházi Spartacus második csapata, és hogy pontosan mit akar ez az információ, na hozom a részleteket.

Ő volt Alice DJ-t, a Best FM-en jó kis ütemforrást kaptunk tőlük, meg hát persze a legjobb zenék sorától is majd itt a Besten. Július 18-a van, híreim pedig vannak a Spartacus, a nyíregyházi Spartacus háza tájékáról, ugyanis közönség találkozót fognak itt a Rajt előtt szervezni, mert hogy nagyon fontos itt hamarosan, ugye Rajtól az OTP Bank Liga 2026-27-es idénye, és a hagyományokhoz hűen közönség találkozóval kezdi majd az idényt a nyíregyházi Spartacus, mégpedig július 22-én szerdán 5 órától várják majd a szurkolókat a Városi Stadion VIP termébe, ahol a klub vezetése és az elmúlt időszak történéseiről, a kereten belüli változásokról, illetve az előttük álló szezonról tart majd egy rövid összefoglalót. A szakmai stáb képviseletében Bódog Tamás vezető edző pedig majd értékeli a felkészülést. Bízunk benne, nagyon sokan ott lesznek, hiszen tudom jól, hogy aki nagyon oda van a csapatáért, ők biztos, hogy ezt jegyzik, ezt a dátumot, mint ahogy a július 25-ét is, amikor is a nyíregyházi Spartacus majd az Újpest csapatával fog mérkőzni. Hát én mindenkinek jó felkészülést kívánok, és oké, hogy vakáció van, de tudom jól, hogy a sportolóink ebből nem engednek, mert aki megszokta ezt az életformát, nekik azt gondolom, hogy természetes az, hogy minden nap tesznek valamit az egészségükért, és persze az eredményekért. A legjobb zenék sorát pedig indítom, illetve folytatom Taylor Swift-tel, ez a Best FM. You're

zenék nálunk, ez a 103.9 Best FM. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek. Sokan legyítenek, hol van az már, hogy reggel, éppen már éppen az ebéd fő, meg úton vagyunk a piacra, tojásért, meg mindenféle finomságért, úgyhogy egy nagyon jó közlekedést kívánok arra felé is. Figyeljünk a kerékpárosokra, a kis banyatankot húzó kedves idősebb hölgyekre is, akik lehet, hogy nem úgy tekintenek éppen a gyalogos átkelőhelyre, mint ahogy mi sofőrök szeretnénk, úgyhogy legyünk résen, ez a legfontosabb, és tartsuk be a megengedett sebességhatárokat. Aktualitást tudnivalók vannak itt előttem, mégpedig a hulladék begyűjtés, illetve leadási rend, és persze a tanszergyűjtés is folyamatban van. Éjak hírek, mert hogy sok nyíregyházi lakost érdeklik, ugye ezek a mindennapot érintő változások. Amit tudni kell, hogy reggel 5 órától már megkezdik itt a hulladékgyűjtő járatok a munkájukat, miközben az építési-bontási hulladék átvételének a szabálya is megváltoztak. Erre érdemes rákeresni és tájékozódni, mielőtt ugye fölkeresnénk az éjakot. A társaság emellett ismét csatlakozásra hívja a lakosságot az iskolatáska és a tanszergyűjtő akcióhoz, amely egyszerre szolgál azért környezetvédelmi, és én azt gondolom, hogy közösségi célokat. Nagyon fontos, ne dobjuk ki. Iskolagyűjtő akció, aki még úgy érzi, hogy van olyan iskolatáska, toltartó, tornazsák, bármi, mappa, füzet, írószer, amivel tudnak segíteni, hát vigyék be a Hulladék udvar címére, Korányi Frigyes utca 3 vagy Kerék utca 1, amivel nagy örömet fognak, biztos vagyok benne, olyan gyerekeknek okozni, akik lehet, hogy minden évben nem tudnak ilyen jellegű csomagot kapni. No hát ez jó dolog, én is nagyon szeretek segíteni, mert hogy adni jó, és én hiszem, hogy ez valahogy úgy visszaszáll az emberre. Eme jó tettek, úgyhogy ez nagyon fontos dolog. A legjobb zenék sorát pedig viszem tovább, Pápa Jóci is fölkészül, a Red Hot Chili Peppers és a No Doubt is, itt a Best FM-en.

No Dubs 3:40 előtt kívánok szép napot, jó készülődést, kinél mi lesz az ebéd, vagy éppen még későre nyúlt reggelizésen vagyunk. Éppen mondjuk benne, mert az is jó, amikor le tudunk ülni közösen reggelizni, és ha valakinek mondjuk most ért vissza táborból a gyerkőce, akár mondjuk Szigligetről, vagy mondjuk külföldről, éppen egy olyan fiúcsapat, akik biztos, hogy jól érezték magukat, akkor az élmény beszámolóra mindenképpen adjunk egy kis időt, lehetőséget, mert hogy jó megbeszélni, hogy kinek hogyan is teltek, milyen barátságok, netán szerelmek szövődtek ott adott táborban. Ezek jó élmények, és hosszú távon azt gondolom, hogy maradandóak is. Nekem pedig van még egy programom, mert hogy már egy 4 napos bajnoki küzdelmek folytatódnak a Continental Arénában, ahol a hazai ökölvívás elitje méri és mérte össze ugye az erejét, és még a mai napon egyébként következnek majd a döntők, ahol eldől, hogy kik viselhetik egy éven át a magyar bajnoki címet. A Continental Arena ad otthont ennek a program lehetőségnek. A legjobb zenék sorát pedig Rácz Gergővel viszem tovább, aztán jön a C-Block is, itt a

zenék nálunk, nem sokára 10 óra van, a reggelihez, a teához, a kakaóhoz, vagy éppen a kávéhoz is kívánok megfelelő nyugalmi időt, és nagyon fontos egy picike kis kampányolás mindezen finomságokért, mert hogy nemrégiben olvastam a Semmelweis Egyetem kutatóinak az összefoglaló tanulmányaiból azt, hogy bizony a bogyós gyümölcsökben, a teában, a kakaóban, a kávéban és az extra szűz olívaolajban található természetes növényi vegyületek az úgynevezett polifenolok bizony kedvezően befolyásolhatják az Alzheimer-kórhoz és más az idegsejtek fokozatos pusztulásával járó betegségekhez kapcsolódó biológiai folyamatokat. Na már most így egy kicsit összesítsem, az étrenddel is nagyban hozzájárulhatunk ahhoz, hogy csökkentsük akár a demenciának a kockázatát. Fontos az egészség, erre figyelni, az, hogy mit és mennyit eszünk, mert a mérték érték. No, de hát nagyon jó beszélgetéseket lehet utólag is visszahallgatni Szakács Tibi és dr. Móri Gyula által a Csak 10 perc rovaton belül, ami minden reggel 8:30 és délután 16:30 szól Dékán Istvánnál, de egyébként a weboldalunk segítségével akármelyik adást meg lehet utólag is hallgatni, csak azt kell a keresőbe bejutni, hogy csak10perc.hu és már is a műsortárban megjelenő beszélgetések között akár ilyen jellegük is izgalmas témára is rátalálhat. Ajánlom figyelmébe, mint ahogy a híreket is 10 órakor itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Görög Dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. 2 siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görög dinnye. Országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görög dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. 2 elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodástudományi Intézet igazgatója, az év oktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens, az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte. Tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Kerepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerző páros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Híreket 10 óra után vagyunk, és amikor azt nézem, hogy Lady Marmalade, akkor eszembe jut a nagyinak a barack lekvárja, ami nagyon fincsi tud lenni, és nem tudom, hogy hány gyerek eszik még vajas lekváros kenyeret, pedig milyen finom tud az lenni mondjuk egy friss kenyérből. Hát kinél mi volt a reggeli, ha valakinél ilyen jellegű finomság volt, akkor ne hobozzon, azonnal nyomjon nekem egy fényképet. Én Szentai Edit vagyok, várom az üzeneteket. Krisztina Aguilera pedig Lil Kimmel érkezik is.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best FM.

szólnak a legjobb zenék nálunk július 18-án. Puszi a Frigyeseknek, a Milánoknak, a Justinoknak, az Arnoldoknak. Nem sokára mondom a nevük jelentését. Egyébként nekem van egy szuper kis naptárom, én minden évben veszek egyébként egy újabb naptárt, és akkor mindig odaírkálom, hogy mikor, milyen nap, milyen teendőm van. Imádom egyébként visszamenőleg is megnézni, hogy éppen egy évvel ezelőtt július 18-án mondjuk mit csináltam. És ebből adódóan látom mindig a névnaposokat is, úgyhogy soha nem marad ki nálam senki a jóból. És ha már a hetet nézem, akkor a héten a Jenőket, az Őrsöket, a Stellákat, a Kamilokat, a Henrikeket, a Rolandokat, a Waltereket lehetett köszönteni, az Irmákat, az Endréket, az Elekeket, vagy éppen a Lottikat, mert hogy ők tegnap ünnepeltek, ma pedig, mint ahogy említettem, Frigyes, Kamill és Milla, ez is egy nagyon szép kis név, őket is lehet köszönteni, remélem senkit nem hagytam ki a jóból, mert a sok felsorolásnak lehet eredmény, hogy valaki kimarad. Boldog születésnapot is kívánok azoknak, akik éppen ma ünneplik a születésüket. Na és persze a házassági évfordulósok is nagyon nagy fényt kapnak mindennapokban remélhetőleg. Őket sem felejtjük el köszönteni. Egyébként, ha már a Frigyes nevet említettem, a 19. századi magyar névalkotás a Fritz szóból a Friedrich név magyarosítása, melynek jelentése béke és hatalom, ezt jelenti a nevük. A Milán egy szláv eredetű név, jelentése nagyon egyszerű, kedves. Ünnepelnek ők még egyébként szeptemberben is, májusban és novemberben, de ha éppen így ma, július 18-án ünnepelnek, akkor boldog névnapot kívánok. Következő kis nevünk a Justin, nagyon szép kis név, latin eredetű név egyébként. Ők is ünnepelnek többször egy évben, de remélem, hogy a mai Justinokat úgy sikerült elcsipnem. És akkor az Arnoldokat sem hagyom ki, nevük germán eredetű név jelentése, sas és éppen uralkodó. Igen, van is ennek a névnek egyfajta ilyen kis nyomatékosítása. Puszi az ünnepelteknek, a legjobb zenék sorát pedig a Maroon 5-val viszem is tovább.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

kis csapata, amikor is én jó egészséget kívánok mindenkinek, mert ez a legfontosabb, szoktuk mondani, de nem elcsépelt, hogyha egészség van, akkor minden van, és csak akkor tudjuk meg, hogyha például csak egy pici dolog történik velünk, mondjuk bedugul a fülünk, hogy milyen rossz, fáj a torkunk, jaj, de rossz, taknyosak vagyunk, milyen kellemetlen, allergiás tünetek, megint csak nem egy szerencsés időszak, de én bízom benne, hogy mindenki jól érzi magát, és mondjuk a klímától sem betegedtünk le, mert hogy nagyon könnyen meg lehet hűlni, és gondolok itt arra például, én a múltkoriban vonaton utaztam, amikor is rendkívüli módon nyomták a klímát olyan szinten, hogy már törölközővel takargattam be magamat, és másnap bizony éreztem egy picit, hogy mintha taknyosabb lennék, mintha torkom se lenne az igazi, no de aztán gyújtja a pihenés, és minden más rendbe hozta a kis torkomat, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. És ha már itt a gyógyászat jutott eszembe, és egy mai kapcsolódó kis dátum, mert hogy Csapó József neve lehet, hogy nagyon sokaknak nem mond semmit, jó, hogy nem, persze, majdnem 300 éve, hogy született, viszont ő volt az az orvos botanikus, aki az első magyar nyelvű gyermekgyógyászati szakkönyvet megírta. Ennek a könyvnek az volt a címe, hogy Kisgyermekek ispitálja, és valamikor a könyv 1771-ben Nagykárolyban jelent meg. Több munkája is volt egyébként neki, rengeteget foglalkozott az orvostudománnyal, és én mindig úgy eszembe jutnak ezek a régi könyvek, amik biztos, hogy lapulnak még ott nagyinak éppen a polcán, amit jó úgy előhúzni, és hogy vajon ő milyen tematikát alkalmazott az akkori eszközök segítségével, és hogy mennyire lenne ma mondjuk hatásos, na az megérne megint csak egy újdonsült kis beszélgetést. Hát ha már az ő nevét említettem, akkor nézzük a mai születésnaposokat. 56 év, vagy Novák Péter, színész, énekes, szövegíró, zeneszerző is napvilágot látott. Ünnepel Sebestyén Balázs is, 49 éves, nem is gondoltam volna róla, hogy ő is már ennyi, de még mindig jó hangulatot varázsol az éteren keresztül. Lehocki Zsuzsa, Kossuth Díjas, Jászai Mari Díjas színésznő, 90 éve, hogy a mai napon napvilágot látott, ő egyébként a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Valamikor megjelent Elvis Presley első lemeze, amit egyébként édesanyjának ajánlott, ez már 73 éve, és ha itt zenei fronton futunk tovább, akkor megjelent a Beatles Hard Day's Night című albuma, ennek is már 62 éve, és annak is, hogy házasságot kötött Whitney Houston és Bobby Brown, ennek is már 34 éve. Hát ha valakit most nagyon szép kerek számot ünnepel, mondjuk a házassági éveket tekintve, akkor nagy boldogságot kívánok még, és jó egészséget. A legjobb zenék sorával pedig megyünk tovább, hiszen ez a Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan.
1: Micsoda dal volt valamikor, és most is nagyon jól szólt Lotfi, Begi, Gáspár Laci és Curtis hármashoz. Éjjel érkezem itt a Best FM-en. Hát éjjel érkezni jó, mondjuk ha várnak haza, az még jobb, hogyha nem, és úgy érkezünk éjjel, abból lehetnek mindenféle galibák. Viszont, hogyha valaki éjszaka vezet, akkor nagyon fontos, hogy óvatosan az utakon, mert hogy itt az aratási munkák miatt azért találkozhatunk mindenféle állatokkal is az úton. Mondjuk éjszaka mezőgazdasági munkagéppel annyira nem, viszont napközben igen itt az aratási munkák miatt. Főleg vidéken, különösebb a kisebb falvak vannak itt előtérbe, illetve az elsőbbrendű utak, ahol találkozhatnak lassú járművekkel. Úgyhogy nagyon fontos előzni, nagyon óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet csak, és ugye a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot kell tartani, legalábbis erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Én pedig arra, hogyha valaki éjszaka vezet, akkor nem tudom, hogy mennyire találkozunk mindenféle állatokkal. Én sokat vezetek éjszaka, és bizony látom, úgyhogy ott nem érdemes száguldani. Egy őz, süni, cica, nyuszi, bármi elénk futhat, úgyhogy ne legyen senkinél riadalom, és vigyázzunk az állatokra is, hiszen ha jól belegondolunk, akkor mi foglaltuk el az ők is élőhelyüket. Na jó utat kívánok mindenkinek, zenei fronton pedig akkor mondom, Joe Baggio jön, de előtte a Superhero, és az utolsó boldog nyár, ami remélem, hogy nem az utolsó boldog nyár, hanem nagyon boldog nyár lesz még jó sokáig, ezt kívánom.

ebédidő van, mert hogy nem sokára 11 óra hírekkel készül hozzánk is Dániel már, aztán én az ebéddel készülök, és amikor érzem, hogy a szomszédban pörköltöt főznek odakin, éppen Jolika néni rántott húst alattam már. Hát a panírozási fázis után a sülési szakaszban van, akkor mindig úgy felszisztenek, hogy na így diétázon az ember. Ugye, amikor ilyen incsiklandó illatok veszik körül, egy biztos, én nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek, akár az ebédhez, akár ehhez a hétvégéhez. Július 18-a van, ez pedig a Best FM. Én Zentai Edit vagyok. Rádiózom vele, még kettőig én itt vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubileumot ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
3: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben 2 évre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
2: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzésére. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nagyon esőmentes övezet van, és bizony tovább fokozódik a szárazság, legalábbis én is ezt olvasom, és köszi Dániel a híreket. Hát jó lesz majd egy kis eső mindenképpen, de addig is a locsoláshoz mindenkinek elő türelmet kívánok, mert hogy kell, hogy öntözzük azokat a növényeket, amitől várunk majd valamit. A legjobb zenéket öntözöm és hozom ebben az órában. CNC Music Factory, jön velünk Rihanna is, és velünk lesz majd a Honeybees dala is, itt a legjobb zenék között. 11 óra után vagyunk, csodás napot kívánok mindenkinek, én Zentai Edit vagyok.

0: TSC Music Factory, itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Jöjjenek a Fitesték programjai, mert a nyári hónapokban is várják a mozgás szerelmeseit, mégpedig a Sóstói Fitesték program sorozat keretein belül, ahol három foglalkozáson is lehet részt venni, vagy akár választani, akik mondjuk tényleg szívesen szeretnének aktívan mozogni egy picikét itt a gyönyörű szép nyári estéken a természetben, mert hogy gerinc, torna, pilates és zumba között lehet választani, mégpedig a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti füves-fás területen zajlanak ezek a programok, ahol minden korosztály számára abszolút lehetőségként ingyenesen van erre lehetőség. Gerinc torna hétfőn 6 órától, kedden 6 órától pilates, péntekenként pedig 6 óra és 7 óra között zumbázási lehetőség. Érdemes kihasználni ezeket a programokat, mert hogy mozogni nagyon jó, és mindenki megtalálja szerintem a kedvére valót. Zenesóstón programok nagyon szeretik, sokan szeretik, egyébként nem csak itt a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is vannak programok, és ha már őket említettem, akkor mindenképpen készüljenek a gyerekek a holnapi napon, amikor is Szemerei László egy ilyen kis bűvésó keretén belül érkezik majd a gyerekekhez. 5 órától vannak egyébként ezek a programok. A júliusban, akik még föllépnek, nem más, mint a mai napon, például majd a Doc Rock című kis formáció. Július 22-én a Poly Band, aztán még két zenekar jön itt július 25-e, illetve 29-én majd a sóstói kis színpadra. Érdemes megnézni az oldalunkat, addig is bestfmnyiregyháza.hu. Én nagyon jó tervezgetést kívánok mindenkinek, és jó főzicskézést a konyhában, jó hangulatot, mert ez is nagyon fontos. Rihanna dala pedig érkezik, mert hogy ez is nagyon fontos.
1: Best FM. Füledre célozva, szívedre hangolva.

0: Tudom, hogy szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Nagyon szeretjük a nyarat, nem csak azért, mert vakáció van, hanem ilyenkor jobban tudunk öltözködni, és sokszor nagyon sok kiegészítővel tudjuk a szettünket földobni, nem kell a nagy kabát alá, ugye? Annyira odafigyelten öltözködni, és ha már nyár, akkor van egy nagyon ellenállhatatlan kis divat vonal, ami azt gondolom, hogy a kiegészítőknek a mienségében rejlik, mert hogy idén a divat világ is egy új utat fedezett fel magának, és mondom is, hogy mi ez, nekem egyébként nagyon tetszik a nyakláncokon, fülbevalókon és a karkötőkön is megjelenő tengeri motívumok azonban nagyon jelen vannak, és nem csak a vízparti nyaralásoknak lehetnek a kellékei, hanem ezek a kajdós ékszerek 2026 nyarán igencsak az eleganciát és a kifinomultságot fogják majd jelképezni, mert hogy visszatérnek ezek a kis minták, a kajdós ékszerek ugyanis 2026 nyarán ismét a szezon legnépszerűbb kiegészítői közé kerülnek. A természetes hatású darabok mellett az arany és az ezüst színű, szoborszerű változatok is hódítanak. Nekem egyébként nagyon tetszenek kagylók, csigák, gyöngyök és minden, ami kell ahhoz, hogy egy picikét, akár egy egyszerű fehér inget is földobjanak azáltal, hogy a nyakunkba teszünk egy ilyen kis nyakláncot, úgyhogy érdemes beszerezgetni egy-két ilyen kis kiegészítőt, és rögtön trendik leszünk itt 2026 nyarán. Ha már nyaralni nem megyünk, akkor legalább jelképezzék ezek a kis kellékek a nyárnak a hangulatát. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább itt a Besten.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jó a zenék, én nagyon meg vagyok felelégedve.

hamisíthatatlan nyári hangulat van, és miközben tényleg itt az országunkban egyre gyakoribbak a 35 fok feletti hőhullámok, és nagyon sokan keresik kétségbe esetten az árnyékokat, és mindenféle hűsítő módszereket is alkalmazunk, nem csak a lakásban, hanem ilyen kis mini ventilátorok, legyezők segítségével. Addig egyébként Japánban már több mint 20 éve használnak egy nagyon különleges megoldást a forróság ellen. Ez egy nagyon egyszerű ötlet, egészen új megvilágításba helyez itt a nyári hőség elleni védekezést, ugyanis egy speciális kabátról van szó, amit tényleg több mint 20 éve használnak, főleg azok, akik a legnagyobb melegben is dolgoznak. Azt mondják itt, hogy néhány hete valaki egyébként egy pizzafutáron is látott már itthon egy olyan kis kabát jellegű dolgot, amire fölkapta a fejét, és nem igazán diagnosztizálta ezt a termofóbiásként kezelt valakit, hanem az első gondolat az volt, hogy hát kivesz fel zárt jackit 40 fokban. Aztán meglátták ezeket a beépített ventilátorokat benne, és mivel egy futár használta, hát nem igazán volt idő kifaggatni, de utána keresett egy kedves kis ismerősöm, és a közösségi médiában most újra hatalmas figyelmet kapott az úgynevezett klímakabát, érdemes rákeresni, amelyet nagyon sokan tévesen hordható légkondicionálónak neveznek, pedig a működés ennél egyszerűbb, és éppen ezért szerintem zseniális.

a derék részen, és gyakorlatilag ez beszívja a belső levegőt, és úgy áramoltatja a kabát belsejébe. Hát érdemes megnézni, és mondjuk, ha kicsit jobban belegondolunk, ugye télen is van olyan kis fűtő mellényke, amit lehet rendelni innen-onnan, az is egy picit melegíteni tudja ugye a testünket, akkor lehet, hogy tényleg valós lehet ez a ventilátoros kabát, amit érdemes a keresőbe beütni és megkeresni. Én rákerestem, és tényleg ott van a mellénykének az oldal részébe ez a kis ventilátor beépítve. Hogy mennyire hatékony, nem tudom, de ha valakinek van ilyenje, nyugodtan megírhatja nekem, hogy milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban.

A bőség zavara legalábbis a legjobb zenék között mindenképpen erről hírt adhatok, és arról is, hogyha valaki mondjuk a svéd asztalos all-inclusive szállodákat választja, és egy picit fölfüggesztett diétával lódul neki, annak a finomság áradatnak, amit ott tapasztal, akkor van ezzel kapcsolatban egy kis hírem. Mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy megváltoznak itt a svéd asztali szokások, legalábbis a magyarok kedvenc all-inclusive szállodáiban, hogy mire alapozzák ezt a változást, és hogy hogyan érinti majd mondjuk a nyaralókat, arról nagyon érdekes adatokat találtam az interneten, úgyhogy ezekkel fogok majd a folytatásban szolgálni, illetve a hírekkel, mert hogy nem sokára déli 12 óra van, a legjobb zenék között érkezik Dániel a hírekkel is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban is várják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Julián is rendeztek a skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiónak Várodi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogyha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérrelátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat. A szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sose hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport. A Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett víradása is lehetőség nyílt. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

Éppen a nagyinál akkor fölfüggeszti a diétáját, és biztos, hogy minden süteményt meg fog kóstolni, mert egyrészt a mama mérges lenne, hát kettő pedig, hát vannak napok, amikor egy picikét úgy lazábra vesszük ezt a feszes tempót. A legjobb zenék sorát viszem tovább, mert hogy Érvil Levinnel indítom ezt az órát, 12 óra után vagyunk, teljesen nagyon kellemesen a délutánja, és töltse velem még a következő két órát.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában ered. A Best FM.

Shine, itt a Best FM-en szólnak a legjobb zenék. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Adatok, amik lehet, hogy egy picit lelomboznak majd minket, ugyanis az ENSZ adatai szerint 2022-ben kapaszkodjanak meg, 1,5 milliárd tonna élelmiszer került a szemétbe, és ennek jelentős része a vendéglátásból származott. Hát gyakran elhangzik, hogy a turisták különösen sokat pazarolnak, többek között az all-inclusive szállodákban, de azért egyébként erre nincs egyértelmű statisztikai bizonyíték. Most mégis egy új szabályozással próbálkoznak a török és egyiptomi szállodák, már ami a svéd asztalos ellátást illeti, mert hogy nem szűnik meg, csak egy picikét átalakul majd ennek a formációja. Ugyanis több új intézkedéssel próbálják visszaszorítani ezt a pazarlást, no és persze a túlfogyasztást is, mert valljuk be őszintén, ilyenkor azért megy a túlzaba. Egy kísérletben ugyanis a tányérok méretének csökkentésével 19,5%-kal csökkent, ugyanis az élelmiszer hulladékok mennyisége lehet ezzel is egy picikét csalni, és nagyon érdekes, mert a hegyekben álló ételek a tányérokon, vagy hatalmas mennyiségű kidobott maradék, ugye azért ez nagyon sok all-inclusive nyaralásnak a velejárója. Hát egyre több török egyiptomi hotel egy picikét átalakítja majd a büfé rendszert, hogy egy picikét mindezt visszaszorítsák, már ami az élelmiszer pazarlást illeti. Tapasztalni is fogjuk, és akinek volt már e fajta tapasztalása, nyugodtan megírhatja nekem, hogy mit vett észre, főleg akkor, hogyha évekkel ezelőtt több éven át mondjuk járt ilyen jellegű szállodába, ami biztos, hogy kisebb tányérok lesznek, eltűnnek a tálcák, egyadagos kiszereléseket fogunk majd észrevenni, gondolok itt joghurtokra, salátákra vagy gyümölcsöket, amit gyakran kisebb tálkába fognak majd kínálni. A frissen készülő ételek, tojásételek, palacsinták vagy húsok pedig nagyon sok helyen már csak rendelésre, ugye a vendég előtt készülnek el, ez is jelentősen csökkenti a megmaradó kész ételeknek a mennyiségét. Ahogy említettem, a kisebb tartályok lesznek majd a svéd asztalon, ugye a meleg ételeket kisebb edényekbe fogják kihelyezni, amelyeket gyakrabban töltenek majd újra, így minden frissebbnek tűnik, miközben a konyha könnyebben igazodik majd a tényleges fogyasztáshoz. És remélhetőleg tényleg kevesebb lesz majd az ételpazarlás ezáltal. Figyeljünk erre oda, mert azért mi magunk is, ugye, hát teszünk azért, hogy mi lesz majd az utókornak itt a ökolábnyomunk tekintetében, úgyhogy érdekességek vannak ilyen információkban. Ha önnek is van tapasztalata, az pedig nyugodtan írja le nekem, én izgatottan fogom olvasni ezeket az észrevételeket.

0: családias, emberközpontú a gondolkodásotok.
1: Nagyon szeretem a rádiójukat. Nekünk a családnak ez az ételeme.
2: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: képlet.
1: Jó reggelt, Nyíregyháza!
2: Ez nagyon jó. Minden elismerésem az önöké. Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
3: Ez a 103.

0: Szeretjük a nyarat tartalommal megtölteni, és akár fesztiválokkal is, úgyhogy van egy fesztivál jellegű ajánlatom. Július 25-e, Sóstói Múzeum falu, ahol régészeti gasztronómiai fesztiválra készülnek. Nagyon sok érdekes program lehetőséggel, amit jó előre érdemes már akár a naptárba is beírni. Mint ahogy a Panyola Fesztel is készülnek a szervezők immáron 20. alkalommal, július 31-e és augusztus 2-a között lesz majd Panyolán megtartva a rendezvény, ahol föllépnek a Tárkányművek, a Parnograszt, a Gipó Cirkusz, Kelet Brass Band, Folk Error, Szatmár Banda és még nagyon sokan mások, és nekem ilyenkor tetszenek ezek a megjelenő nevezések, ahol a gyerekek is jól érezhetik magukat, gondolok itt a Puja sarokra, ugye a Puja jelzőt azt szoktuk alkalmazni még egyelőre rájuk, aztán lesznek itt majd kerékpártúra, panyolai pálinkák, gasztronómiai különlegességek, és minden más, ami kell egy jó hangulathoz. Érdemes addig is az oldalunkról szemezgetni, bestfmnyiregyháza.hu.
1: Na gyerünk!

mint előadókat, és ha azt mondom, hogy Korda Gyuri bácsi és Balázs Klári, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokan felszisztennek, hogy jaj, de szeretjük Gyuri bácsiékat, akik egyébként 46 éve együtt vannak, és a hosszú házasságuknak a titkát nagyon sok helyen kérdezik tőlük, és nagyon egyszerű választ adott, most nem tudom, hogy Klárika vagy Gyuri bácsi, de ennyi a mondat, nagyon kell szeretni egymást. 46 év, azért itt számtalan sláger, közös fellépés és generációkon átíveli népszerűség. Azt gondolom, hogy ők egy ikonikus párosai az országnak, és hát nagyon sokak számára tartós szerelemnek a megtestesítői is. Én bízom benne, hogy jó példával szolgálnak, mert hogy nagyon sok ilyen válasz jött ki az ő kis torkukból, hogy mi nem szeretjük, hanem imádjuk egymást. Nagyon jó ezt hallani. És akkor ilyeneket is nyilatkoztak még egyébként, mármint Gyuri bácsi, aki elmondta a hosszú házasságnak a titkát, hogy Klárika 26 éves volt, amikor beleszerettem, és elvettem, és most is ugyanolyan szép. De jó, amikor valaki annak látja még mindig a kedves feleségét, no Klárika azért tesz is érte, mert szerintem reggel neki az az első, hogy fölöltözik, megigazítja a frizuráját, a sminkjét, és csinosba vágja magát, és ez nagyon fontos, kedves hölgyek, úgyhogy vegyünk akár jó példát Klárikától. Egyébként két igencsak összeillő emberről van szó, és ez is nagyon fontos, hogy tegyenek is azért, hogy az olyan legyen, és még van egy nagyon aranyos kis válasz a Gyuri bácsinak, mert hogy arra a kérdés, hogy mi a fiatalok titka, a rá jellemző humorral válaszolt, én megfejtettem a fiatalok titkát. A fiatalság. Bravo, Gyuri bácsi! Köszönjük szépen! Hát legyünk akkor fiatalosak és lendületesek így július 18-án.

0: Egy óra van, és azt gondolom, hogy a hosszú házasságnak a titka nem feltétlenül csak a türelem, mert hogy ezt lehet, hogy 40 év után ezt mondják, de szerintem sokkal többen múlik, hogy mitől lesz valami tartós, főleg egy párkapcsolat, vagy éppen egy házasság. Akár ezt is lehet nekem megírni, nyugodtan ézen, hogy Edit vagyok, megtalál a Messengeren, és aki éppen a mai napon készül a nagy napjára, nekik nagyon jó készülődést, felhőtlen örömmámort kívánok. Persze a NASZ néppel együtt jönnek a hírek, a következő órát pedig még remélem együtt töltjük. Itt a 103.9-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Görögdínyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. 2 siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görögdinnye, országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görögdinnye forgalmazóknál vizsgálódnak, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. 2 elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az év oktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte, tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina érte el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek saktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakkéletét. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

következő órába is visszavárunk. Egy óra után pedig néhány perccel back to black tuti, hogy jön akár péntek, akár szombat, mert most szombat van. Én pedig nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, és az ebéd után be lehet lötyögni egy picit a nappaliba, jól hátradőlni, redőlni.

CNC Music Factory után fölkészül Robbie Williams, akivel ha én 20 percet tudnék mondjuk a sóstói erdőben sétálni, biztos vagyok benne, hogy minden oldalról megkapnám azt a kis nyugodt, vagy azt a feltöltődést, amit Robbie Williamstől függetlenül is megélhetünk, mert hogy azt mondják, hogy napi 20 perc a természetben csodát tesz a testünkkel és a lelkünkkel, és aki tudja, hogy milyen érzés ez, hogy kicsikét ott kimegy, biciklivel lelakatolja, elindul, azonnal megnyugszik, és ez tényleg így van, vagy legalábbis most mindenféle szakemberek és krútatások is alátámasztják azt, hogy aki hetente legalább 2 órát tölt zöld környezetben, nagyobb esélye számol be, jobb egészségügyi állapotról és kiegyensúlyozottabb lelki állapotról. Amikor stresszesek is vagyunk, ugye a szervezetünk kortizolt és adrenalin termel, és ezek segítenek ugyan a veszélyhelyzetekben, de ha túl sokáig magas szinten maradnak, akkor megterhelhetik a testünket, és bizony itt jön a természet, illetve az ott töltött idő, ezen azonnal tud változtatni. A fák illatában ugyanis olyan természetes vegyület található, például a fenyők által kibocsátott anyagokba, ami egyértelműen nyugtató hatással lehetnek ránk, és támogathatják az immunrendszerünknek a működését is, úgyhogy aki ilyen környezetben lakik, ők baromi szerencsések, akik pedig nem, megtehetik, hogy kimennek, akár itt Nyíregyházán is, mert hogy az erdő csodálatos szerintem, és ott tényleg megnyugszik az ember. Én nagyon sokat megyek ki, biciklivel lelakatolom, már ha tudom, és nem áll ott mondjuk egy-egy autó, de erre azért már szoktak ott figyelni az autósok is, és akkor utána kimegyek. Előfordul, hogy viszem magammal a kis fülesemet, és hallgatok zenét vagy podcastet, és szinte mindig megkapom azoktól, akik ott füles nélkül kocognak, vagy éppen sétálnak, hogy vedd le a fejedről a fülest, Editke, mert hogy élvezd a csendet, a madárcsicsergést, a leveleknek az örejét, mert hogy ez fog igazán kikapcsolni, úgyhogy érdemes kipróbálni és adni egy esélyt ennek majd a délután folyamán. Addig viszont a legjobb zenék között, ahogy ígértem, Robbie Williams

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Az ebéd után biztos, hogy mindenkinek jól fog esni majd egy kis hűtött finomság, és azt gondolom, hogy itt a mindenféle fórumokon vagy receptes oldalakon nagyon jó kis pohár desszerteket lehet találni, amik könnyen elkészíthetőek, sütés nélkül értelemszerűen, pudingos finomságok, amikbe azért a medgyet, az epret nyugodtan lehet a ribizlit alkalmazni, ezek nagyon fincsik tudnak lenni, jól lehűtve, pedig isteniek szerintem itt csak úgy kikanalazgatva, úgy jól hátradőlve is el lehet fogyasztani. Találok ilyen finomságokat, hogy mandula puding, vagy például kókusztejes vanília puding erdei gyümölcsöntettel, jaj, de jól hangzik. Epres vanília puding, kókuszpuding mangópürével, poharas darás csípés, desszert, különleges. Én próbálok egyébként olyat keresni, ami nagyon könnyen elkészíthető, mert hogy nem sokáig szeretünk bébelődni a konyhában, úgyhogy találtam is egy nagyon jó kis vanília pudingot, epres vanília puding. Szerintem pudingot még a gyerkőcökkel is nagyon ügyesen, egyszerűen el tudunk készíteni, amit meg lehet egy picit spékelni citromlével, cukorral, és díszíteni pedig mindenféle finomsággal, jelen esetben eperrel. Itt az a lényeg, hogy szerintem jól lehűtve, és a díszítése nagyon odafigyelve, rengeteg zöldséggel megtölni a tetejét, tejszínhabbal tudjuk majd ezt mondjuk sütés nélkül fogyasztani, ez mindenképpen jó hatással lehet szerintem mindenkire, úgyhogy ehhez a kis készítéshez is kívánok nagyon jó hangulatot mindenkinek, hogyha éppen valami desszert készítés folyik a konyhában, akkor mellé pedig a legjobb zenéket fogom hozni, itt a 103.9-en.

Ismét szakértőnek a segítségével és gyakorlati tanácsokkal várják majd a leendő szülőket, egészen pontosan Fehér Gyarmatra, ott is a szülészeti részlegére, majd július 22-én 1 órától ingyenes szülése felkészítő foglalkozást tartanak, ugyanis itt az intézményben, ahol a várandóság utolsó heteitől kezdve a szülőszobai eseményeken át, egészen az újszülött ellátásig minden fontos kérdésre választ kaphatnak majd a kismamák, és természetesen a kísérőik. Ingyenes a program, viszont regisztrációhoz kötött, érdemes megnézni az oldalunkat, maga pedig az időpont július 22. Tedike lesz majd ez. És ha már babák, akkor ismét baba bőrze majd július 26-án, reggel 6 óra és 2 óra között a búzatéri piacon. Erre is nem árt készülni, a babák sokat fognak nőni, és persze ezt majd észreveszünk akkor a nagyobb babáknál, amikor majd mennek iskolába, hogy hú, mennyi cucc kell majd rájuk. Biztos vagyok benne, hogy egy-két mérettel mindenkinek fog nőni, legalább a lábmérete és a ruha mérete is. Nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, ez a Best FM.

Ádám Békán Istvánnal lehet rádiózni a következő órákban, aki biztos, hogy fogja majd mondani a Józsavárosi Napoknak a program lehetőségeit is, hiszen mint ahogy minden évben most is készülnek majd augusztusban. Én pedig egy nagyon szép dallal búcsúzom, és azt gondolom, hogy Szolnoki Péternek a neve remélhetőleg örökké porondon lesz, és fogjuk hallgatni szeretettel azokat a dalokat, amiket ő énekelt, előadott. Én imádtam a lírai dalait, vagy imádom mai napig is, a Mackó testvérben pedig mindig a gyerekek jutnak eszembe, amikor ezt a Betét dalt meghallottam az előadásában. Ami tudni lehet róla, hogy sajnos ugye vasárnap egy hete érkezett a hír, hogy meghalt Szolnoki Péter, a Bombon együttes énekese. A végső búcsúztatás pedig zárt körül lesz, elzárva a médiától. Ez a dal is egy szenzációs dal, amiben a hangja itt nálunk hallható. Ez már a varázsjel. Én ezzel búcsúzom, és nagyon szépen köszönöm az elmúlt 6 órának a figyelmét. Holnap jövök 8 óra és 2 óra között. Addig is vigyázzon mindenki magára. Köszönöm a figyelmet. Én Zentai Edit vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubileumot ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
3: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben 2 évre felfüggesztett 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
2: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzéséhez. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Szombat délután van, 3 perccel járunk 2 óra után, ez a Best FM, és a folytatásban töltünk együtt 4 órát ma is. Itt a legnagyobbakat hallgatva, informálódva, leporolva a héten történt dolgokat, és közben itt vannak a legnagyobb slágerek a 90-esek, 2000-esek közül. Az első most így.

Spin Doctor szénekált itt a legnagyobbak között, és folytatjuk majd a Pussycat Dolls Button dalával. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Nagyon szép időnek ígérkezett a reggelben, bár ez a füllettség a kora hajnali, kora reggeli perceket azért megpecsételte. A folytatásban pedig újra felhőkre számíthatunk, 3 óra körül lesz majd a legvastagabb a felhőréteg fejünk felett. Eső érkezésére nem hívják fel a figyelmünket, összesen 2% ennek a valószínűsége, de a citromsárga riasztás az aktív, legalábbis az időkép adatai szerint ezzel számoljon, a nyugatias széllel még szerintem érdemes készülni. Ennyi mindösszesen az előrejelzés, bármi történik, frissítünk, és közben jönnek a dalok a Buttons után, majd a Hooligansének.

0: igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Csillagtalan itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, Lotfi Begivel, meg Lábas Vikivel. Aztán hát beszéltünk az esőről, illetve hát az előrejelzések felől nem igazán rajzolódik ki, hogy lenne valami változás. Beszélgessünk az agráriumról.
1: A szárazságról, az asszályról, melyet hát csak ki kell nézni az ablakon tényleg, pláne mikor egy szántóföld mellett teleautózunk, és látjuk, hogy hát igen, csak megsillették a kukorica ültetvények, a nem érkező csapadékot. Persze hát minden nap beszélünk róla, hogy van esélye, meg talán jön valami, de látnunk kell, hogy számottevő eső nem érkezett az utóbbi hetekben sem. Így az asszály komoly problémát jelent. Továbbra is fokozódik az asszály, így kezdődik a cikk a Best FM oldalán. A Hungaromet friss adatai szerint elmondható, hogy az ország túlnyomó részében közepes vagy nagyfokú asszály van, az is elmondható, hogy az ország nyugati részén, és itt keleten egész jó a helyzet, mindenhol máshol egyébként problémás. Nagyon szükségünk lenne a csapadékra, ahogy mondtam, talán hétvégén jöhet ebből valami. Egyébként a aratás elkezdődött, legalábbis a kolászosok szempontjából, a napraforgó és a kukorica pedig nagyon megsínli, hogy nem igazán érkezik az eső. Hát majd látjuk, mi lesz, ahogy említettem. Az esély ma nem túl sok. Savage Garden-nel folytatjuk. Itt az I Want You, és jön a Baba Bőrzemint info, hogy mikor és mire számíthatunk, kiderül mindjárt.

a lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Five énekelt, ez volt a Keep on Moving, aztán majd a Spillerféle Groove Jet a folytatásként érkezik, a Baba bőrze pedig készülődik, melyen majd kincseket kereshetünk a srácoknak. Most lesz ez a piaccsarnok külső fedett részén egészen pontosan majd 26-án, pontosabban ez a jövő hét, akkor is 6 és 14 óra között. Érdemes ide menni, keresgetni, akár játékokat, akár ruhákat, akár bármilyen, nem tudom, sportfelszerelést is érdemes itt keresgetni, hogyha nem gond, hogy használt ez, érdemes azért ezt is szem előtt tartani. Időről időre egyébként a Continental Arénába is ezt megrendezik, az egy kicsit talán nagyobb, szerintem érdemes ezeket a dolgokat szem előtt tartani. A pénztárcánk mindenképpen örülni fog az ilyen döntéseknek, tájékozódjon a Best FM oldalán tovább, és jöjjenek a dalok a Spillerféle Groove Jet, után majd Deniz csodája is. Itt a legnagyobbak között, aztán nem sokára már a hírek jön. Dani tájékoztat minket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szabolcsban ismerják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Júliá is rendeztek a skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Várodi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérellátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat. A szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sosem hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport. A Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett víradása is lehetőség nyílt. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 perccel járunk 3 óra után, a legnagyobbak pedig felsorakoztak most itt szombaton is a Best FM-en. Pili Barnával és Curtisszel az átirat nem sokára Hófehér Jaguár, énekel még Whitney Caramel, és már indulunk is Britneyvel. Érkezik a Toxic, és nézzük, mi a helyzet a dínyével.

Whitney Houston az elkövető, a Step by Step után előttünk a dinnye. Országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak. Ilyenkor ugye mindig az árukészlet eredete, és persze a minősége is a figyelem fókuszában. Ilyenkor azért nagyon nagy mennyiségben fogyasztunk dinnyét, és tavaly is óriási problémák voltak. A tavalyi ellenőrzésben egyébként 19 millió forint bírságot kellett kiszabnia a hatóságoknak, akár a számla, akár a nyugtaadás miatt, vagy éppen az árukészletek eredete miatt, a foglalkoztatás szabályossága miatt, és a többi, és a többi. A dinnyék egyébként most nagyon finomak, nagyon jó minőségű, jó ízű dinnyéket lehet venni, azonban a biztonság továbbra is a legfontosabb, tájékozódjon a Best FM oldalán. Jön az átirat, medve harangoztam, méghozzá Curtis-szel és Péli Bardával a Hófehér Jaguár után. Szia, majd Well Hello és T. Danny diszkóklubja is.

Jetlag és a karszalagok után egy kis tájékoztató az Opus Titász kapcsán a betakarítás veszélyeire hívják fel figyelmünket. Főként azért, mert a kombájnok sem alacsony járgányok és könnyen megtörténhet a baj, méghozzá azért, mert ha nem figyelünk, akkor a kombájnok vagy a magasabb gépek hozzáérhetnek a szabadon álló vezetékekhez, ezzel pedig nyilvánvalóan komoly veszély, komoly kockázatot vállalnak. Áramütés lehet a végeredménye, a tájékoztatót egyébként megtalálja a nyíregyháza.hu-n. A közleményben az is olvasható, hogy a balesetek túlnyomó része megelőzhető lenne, ha egy kicsit sikerülne jobban odafigyelnünk, erre kérem én is. És már is pörögnek a legnagyobb dalok, a Safri Duo ütögett Bye Bye után majd Barry-vel ébredezzünk itt a

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jungle.

0: A Black Eyed Peas, aki hozta ezt a lendületes dalt a Hey Mama után, diákmunkaprogram.
1: Az első turnus pörög már, melyben igazából 438 diák dolgozik méghozzá, nem is akárhol. Többek között a polgármesteri hivatalban, a könyvtárban, óvodákban vállalhatnak a diákok munkát. Persze hát itt a képzettség, az iskolai felkészültség sokat számít, hiszen így lehet majd ezeket a posztokat, vagy lehetett ezeket a posztokat betölteni. A diákok 16 és 25 év közöttiek, és azt is jó tudni, hogy ez egy óriási tapasztalat szerzési lehetőség, mert így aztán jobban bele lehet nyalni a fagyiba, és látjuk, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire szeretnénk itt még áttervezni, átalakítani, esetlegesen a tanulmányainkat is, tájékozódhat, kiegészítéseket olvashat.
0: Annyiregyháza.hu-n mi meg folytatjuk BSV paszportjával, a Fugees-zal, az Animal Cannibals-szel, és nem sokára már a hírek is mindjárt.

Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Görögdínyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. Kettő siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görögdinnye, országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görögdinnye forgalmazóknál vizsgálódnak, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. Két elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az év oktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte. Tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina érte el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Három perccel járunk 4 óra után, itt vannak velünk a legnagyobbak most is, Dékán István vagyok, már is énekel a Bieber's csapata, rakjuk össze előtt a No Doubt Hey Baby epörög. Mi meg tájékozódunk, van miről beszélni, a betakarítás a közlekedést is befolyásolja, nehezíti, ide jönnek gondolatok.

aratási munkák. Egészen pontosan nem az aratásról, meg ennek a folyamatáról beszélünk, hanem az úton tapasztalható veszélyekről. Néhány gondolatot ugyanis elkezdődött az aratás következtében a gépek mozgása. Hát nyilvánvalóan nem tudnak máshol menni, csak a közutakon. Így pedig traktorokat, így pedig kombájnokat láthatunk, ugye a 41-esen bőven, a 4-es számú főúton is bőven találkozhatunk velük. A probléma általában a türelmetlenségünk, mert ezek a gépek szélesek, nem tudnak gyorsabban menni, lehúzódni sincs lehetőség, mert nem nagyon láttam én még az utak mentén kombájn pihenőt, ahol ők éppen kiállhatnak, hogy elengedjék a forgalmat. A türelmetlenségünk pedig sokszor balesetekhez vezet. Látnunk kell az érkezésünk helyét, ahogy mondja a Kressz, az előzés kapcsán, és mindenképpen számítanunk kell a szembe jövő forgalomra is. Óvatosságot kérek mindenkitől, Bye Alex pedig közben énekel, a halott pénzzel, ó igen, a Destiny's Childék túlélőként a Survivor-t éneklik, és majd a megszakadt Tamástól.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about, baby? Get free of the back and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Elég sok minden változott az éjakéknál az elmúlt időszakban, melyekről időközönként azért kaptunk beszámolókat. Például gondolok én itt az e-kukáskocsik kapcsán, ugye három teljesített szolgáltat Nyíregyházán, milyen jó ez. Akkor beszéltünk arról, hogy milyen jól tudnak ezek együttműködni a nyíregyházi forgalommal, mert sokkal gyorsabbak, nem füstösek, teljesen környezetbarátak, és szerintem egy újra hasznosító rendszer részeként tudják igazából megmutatni valós erejüket, amikor tényleg az újrahasznosítás a legfontosabb szempont. Egyébként egy csomó minden változott az éjaknál ezek mellett is. Például ugye hőség miatt egy kicsit korábban viszik a hulladékainkat. Jó, most nincs olyan nagyon meleg, de egyelőre ezt az intézkedést szerintem a nyári időszakra megtartják, egészen pontosan a beszámoló nyíregyháza.hu-n. A magas hőmérséklet miatt a hulladékgyűjtőjáratok már reggel 5 órától megkezdik munkájukat. Változtak a szabályok az építési hulladék átvételével kapcsolatban. Itt a legfontosabb, hogy most már személyesen, mindenképpen személyesen kell mennünk, hogyha ezt szeretnénk a hulladék udvarokban lerakni, és ugye ezek mellett még részt vesz az éjaka, ne dobd ki az iskolatáskád akcióban is, ugyanis ide kell elvinni a megunt iskola szereket. Én azért tájékozódnék, szépen szét van bontva a cikk a nyíregyháza.hu-n, meg is találja egyébként itt a Best FM-en. Már erről is beszéltünk, csak leporoltuk ezt az infót is, folytatjuk a legnagyobb dalokkal, itt van nekünk a folytatásként Saram dala, Part of the Time, meg Wolf Kati is énekel. Itt vagy!

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Morcsiba dala után akkor egy kis városi húszoda, előttünk az újdonság, ez az esti úszójegy, 18:30 után, aki egy kicsit inkább ebben az időpontban tud menni úszkálni, vagy akkor van ideje kikapcsolódni esetlegesen, akkor ezzel is érdemes számolni, készülni, megtalálja a hírt a nyíregyháza.hu-n. A pancsikálás után pedig jöjjenek a dalok a hősökkel, maradunk bent, Mary J. Blige, meg George Michael is énekel. Tőlük az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubileumot ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
3: 2024. augusztus végén egy vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben két évre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
2: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzéséhez. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 5 óra után is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, már is jön Dante Thomas, a Miss California, a klubok világából érkezik, onnan is a popkultúrát erősítve. Aztán nézzük mindjárt, hogy mi a helyzet a fájdalom ambulancián, mert ilyen is van itt a kórházban.

Az Ace of Base után fájdalom ambulancia. Ez itt van a Jós András kórházban. Különleges kezelési módszereket lehet itt kapni. Egyébként olvashat róla bővebben, akár Best FM oldalán, vagy a nyíregyháza.hu-n. Ide egy új készüléket szereztek be, egy rádiófrekvenciás készüléket. Hogy hogyan működik, azt nem tudom. Az viszont itt olvasható, illetve tájékozódhatunk róla, hogy a fájdalom kezelésében segít ez a berendezés, mert olyan invazív beavatkozást végez, mely intenzíven segít befolyásolni a fájdalmat továbbító idegek működését. Hát nagyjából ez az eszencia. Olvassa tovább a Best FM oldalán, és jöjjön a dal a New Level Empire-rel meg

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: For us to change.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

A magosék énekeltek a boldog idők után, itt lesz majd a kompakt diszkó dala. A hulladék gazdálkodás pedig tájékoztatót adott ki az építési, bontási hulladék leadásával kapcsolatosan, ugyanis változtak a szabályok. Módosult az építési, bontási hulladékok leadásának rendje a lakossági szelektív hulladékgyűjtő udvarokban. A cikk így kezdődik, így olvasható, a nyíregyháza.hu-n. Hozzáteszem, hogy itt kizárólag magánszemélyek, lakossági ügyfelek adhatnak le építési hulladékot, ennek is megvannak a szabályai, illetve az ára is, melyet a nyíregyháza.hu-n megtalál és hozzáteszik. Azt is olvasható itt, hogy ez csak személyesen és semmiképpen nem meghatalmazás útján mehet. Itt azért érdemes tájékozódni, mert nem mindegy, hogy fáról van szó, vagy csempéről, és azért nyilvánvalóan a kettő nem ugyanaz. A szelektív rendszerben ez segítséget nyújthat, de tájékozódni továbbra is érdemes. A nyíregyháza.hu-n megtalálja a cikket. Folytatjuk dalokkal, ők a Kompakt Diszkó.

haza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Volt egy

Énekelt az Iron Mafia, ez volt a Volt egy álmom itt a legnagyobbak között, és Robbie Williams énekel a folytatásként. Mi megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket fókuszban a vasárnap. A reggel perceiben hűvös lesz, 19 fokot remélhetünk az előrejelzések szerint. 9 órától pedig borult lesz felettünk az ég. A kora délutáni percekig, 1 óráig bezárólag 31 fok lehet a legmelegebb órákban délben. Esőre készülnünk inkább a kora estében kell, bár érdekes kettőség mutatkozik az időkép adatai szerint, mert csapadék mennyiséget várunk ugyan, de felhők pedig nem mutatkoznak ezeken a kis rajzocskákon az időkép oldalán. Hát majd holnap frissítjük, az lehet a legtutibb. Az biztos, hogy holnap 19-e Emilia, Vince és Aranka ünnepel. Jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, már is hozom a dalokat, Robbie Williams.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban ismerják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Julián is rendeztek a skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta a rádiónak Várodi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérrelátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat, a szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sosem hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport. A Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett víradása is lehetőség nyílt. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Görögdinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. 2 siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görögdinnye. Országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görögdinnye forgalmazóknál vizsgálódnak. Kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. 2 elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az év oktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte, tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap fő száma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina érte el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár-Berek sok történetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyíregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár-Berek sakk életét. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: I reckon that's a radio station. Feel the sensation, I'll put it right there. They be like Luna, I be like TJ. You like it like that, don't you baby? A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Vita tört ki a futballmeccs után. Inkubátorház épül Ibrányban. Jubileumot ünnepel idén a Panyola Fest. Kis Dániel vagyok. Sörös doboz dobálással indult, maradandó fogyatékosság lett a vége. Vádat emelt az ügyészség azzal a férfival szemben, aki egy vita során úgy lelökte a lelátóról a sértettet, hogy a sípcsontja darabosra tört. A részleteket Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár Beregi főügyészség helyettes sajtószóvivője ismerteti.
2: 2024. augusztus végén egy Vásárosnemény környéki kis településen a futballmérkőzést követően a szurkolók között kisebb vita alakult ki a pálya szélén. A vádlott ekkor egy sörös doboz dobott az ellenfél csapat szurkolóinak irányába. Senkit nem talált el, azonban a közvetlenül ott álló sértett számon akarta kérni a dobálózó vádlottat. A sértett a lelátó harmadik sorában járt, amikor a fölött álló vádlott két kézzel a mellkasát meglökte, amitől a férfi egyensúlyát vesztette, és az első két cég soron átesett a betonra. A sértett több sérülés mellett a bal sípcsont darabos törését szenvedte el, mely maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádlott maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság büntettét követte el, vele szemben két évre felfüggesztett, 1 év 6 hónap börtönbüntetés az ügyészség mértékes indítványa.
1: Inkubátorház épül Ibrányban, a város a TOP Plusz keretében nyert forrást a beruházásra, az északi iparterületen zöldmezős fejlesztés keretében zajlik majd a munka. A fejlesztés a gazdaság élénkítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez járul hozzá. Több műhelyet hoznak létre, emellett a területen kialakítanak parkolókat, kialakítják a vízelvezetést, és a vonalas közművek kiépítése is megtörténik. A beruházás célja, hogy a betelepülő vállalkozások számára kedvező feltételeket biztosítson termelő gazdasági tevékenységük végzésére. A fejlesztés várhatóan jövő augusztus közepére készül el, olvasható a város közösségi oldalán. Augusztus első hétvégén rendezik a Panyola Festet, a rendezvény jubileumot ünnepel. Idén már 20. alkalommal telik meg élettel a szatmári település. A szervezők közölték, többféle programmal készülnek ezúttal is. A látogatók kerékpáros túrán fedezhetik fel a térséget, megkóstolhatják a jellegzetes szatmári ételeket és italokat, de lesz most is palajparti a Tisza partján, szerveznek gyermekprogramokat, színházi előadásokat és koncerteket is. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Beregben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Szászáron 9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: girl.
1: But it's don't know if I'm not your man.
2: Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szabolcsban ismárják a víradókat. A szabad vizek veszélyeire hívják fel a figyelmet. Julián is rendeztek a skanzenben. Kis Dániel vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiónak Várodi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben a héten Tiszakúródon, Tiszabecsen, Nyírberteken, Nyírgyulajon is lehet véradásra jelentkezni, de hétköznapokon a nyíregyházi területi vérrelátóban is fogadják a donorokat. Részletek a viradás.hu oldalon. Nyáron sokan választják hűsölésre a folyók és tavak melletti strandokat, vízpartokat. A szabadtéri strandolás azonban nem veszélytelen. Renkó Péter százados, a Szabolcs-Szatmár-Beregi rendőrfőkapitányság sajtóreferense a Szabolcs Online-nak beszélt ezekről. Elmondta a legfontosabb, hogy aki egyáltalán nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe még úszógumival, karúszóval, matraccal sem. A gyerekeket sose hagyjuk felügyelet nélkül, és közvetlenül étkezés után, illetve alkohol és gyógyszer hatás alatt sem menjünk a vízbe. Fontos, hogy a szív- és érrendszeri légző- és mozgásszervi betegségben szenvedők soha ne fürödjenek egyedül, tette hozzá. Idén is megrendezte hagyományos családi napját a MÁV csoport. A Juliálisnak a Sóstúli Múzeumfalu adott otthont. Kulturális műsorokkal és koncertekkel is készültek a szervezők. Az eseményen a vasutas közösség tagjai mellett számos nyíregyházi család is részt vett. A helyi fellépők műsorai, gyermekprogramok, kézműves foglalkozások és látványos bemutatók színesítették. Az estet koncert zárta, írta a nyíregyháza.hu. A rendezvény a közösségépítés mellett a kikapcsolódásról és a generációk közös élményeiről szólt. Az áldozat segítő központ is jelen volt, emellett víradása is lehetőség nyílt. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár-Berekben. A pollenek közül a gombák kis a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: sok kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Görög Dinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. Kettő siker a Nyíregyházi Egyetemnek. Bronzérem és egyéni csúcsok az úszóknál. Kis Dániel vagyok. Fókuszban a görög dinnye, országos ellenőrzést indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A görög dinnye forgalmazóknál vizsgálódnak, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. A hazai és az import gyümölcsöket egyaránt vizsgálják. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Újabb siker a Nyíregyházi Egyetemen. Két elismerést is átvehetett Barabásné Kárpáti Dóra, egyetemi docens, a Gazdálkodás Tudományi Intézet igazgatója, az Évoktatója díj 2026 ünnepélyes díjátadóján. A hallgatók jelölései alapján a hazai felsőoktatás 9 legkiválóbb oktatója közé választott egyetemi docens az emberi példakép kategóriája díja mellett a közönség díjat is elnyerte. Tudatta közleményében az intézmény. Kiemelik, az emberi példakép kategóriában azokat az oktatókat ismerik el, akik szakmai munkájuk mellett emberségükkel, mentorálásukkal is maradandó hatást gyakorolnak közösségükre. A gyermekországos bajnokság utolsó napján is remekeltek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói. A szervezet azt írja, a nap főszáma 200 méteres hátúszás volt. A fiúknál Krepesi László egyéni rekordot úszva a 20. helyen végzett. A lányok mezőnyében Hajtman Virág Petra szintén egyéni csúccsal a 16. helyet szerezte meg, míg Kincsai Regina 29. helyen zárt. A nap legnagyobb sikerét Szabó Regina ért el, aki 4 másodpercet javított egyéni legjobbján, megszerezte a bronzérmet. A szezon utolsó országos megmérettetése a serdülő országos bajnokság július 29-én kezdődik Hódmezővásárhelyen. Bemutatták Szabolcs-Szatmár Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. A csaknem 440 oldalas könyv Jónás Károly és Benicsánk János munkája az 1901 és 1977 közötti időszakot öleli fel, írja a nyiregyháza.hu. A szerzőpáros már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja majd be Szabolcs-Szatmár Berek sakkéletét. Mérsékelt maradt többnyire a szél, ugyanakkor hideg front vonul át térségünkön, így fokozatosan, de lehűlhet a levegő a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 30 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 12 és 22 fok között alakul majd Nyíregyházán és környékén. Csapadék, zápor és zivatar formájában is előfordulhat Szabolcs-Szatmár Berekben. A pollenek közül a gombák és a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig nem ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Vigyi vagyok, imádom a Best FM-et, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Best FM!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon kell nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Most is a Best FM-et hallgatod.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még. Yeah, no.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: köszöntöm a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb